Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go. És legkedvesebb magyar kedve.

legfrissebb magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Szigorítja az ellenőrzéseket az Országos Növényegészségügyi Hatóság. Új eszközökkel és több mintával lépnek fel a piacokon árult zöldségek szermaradványai ellen. Hamarosan ismét orgonaszót töltheti be a nagyváradi Zion Neológ zsinagóga terét, ugyanis megkezdődött az épület orgonájának restaurálása. Görögország szigorítja a gépjárművekben kötelezően tartandó első segélycsomagra vonatkozó szabályokat. Ezek az országba érkező külföldi turistákra is vonatkoznak. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Szigorítja az ellenőrzéseket az Országos Növényegészségügyi Hatóság. Új eszközökkel és több mintával lépnek fel a piacokon árult zöldségek szermaradványai ellen. A hatóság célja, hogy kiszűrje a kockázatos termékeket, és visszaszorítsa a szabálytalanságokat egy olyan időszakban, amikor nő a friss zöldségek iránti kereslet. Az elmúlt évek számtalan panasza nyomán idén tavasztól az Országos Növényegészségügyi Hatóság új stratégiát vezetett be a növényi termékek hatékonyabb ellenőrzésére. Elsősorban a zöldségpiacokon, ahol eddig nagy részt hiányzott a gazdák által kínált zöldségek és gyümölcsök vizsgálata. Kiemelten ellenőrzik a spenót, a zöldhagyma és a fejes saláta esetleges szermaradványait, amelyek fokozott kockázatot jelenthetnek az emberi egészségre. Hamarosan ismét orgonaszó töltheti be a nagyváradi Zion Neológ zsinagóga terét, ugyanis megkezdődött az épület orgonájának restaurálása. A Zion zsinagóga Nagyvárad egyik legjelentősebb műemléke, amelyet 1878-ban épített a neológ zsidó közösség. Az épületet már évekkel ezelőtt felújították, és ma kulturális rendezvényeknek, kiállításoknak ad otthont. Az orgona restaurálására azonban mostanáig nem került sor. A napokban leszerelték az orgona sípokat, amelyeket a Brassó megyei Szászhermányba szállítottak egy orgonaépítés foglalkozó műhelybe, ahol teljes felújításon esnek át. A restaurálás összköltsége meghaladja az 546 ezer lejt. Görögország júniustól szigorítja a gépjárművekben kötelezően tartandó első segélycsomag tartalmára vonatkozó szabályokat. A rendelet új bővített felszereltséget ír elő, amely minden közlekedőre, így az országba érkező külföldi turistákra is vonatkozik. A cél, hogy a járművekben elérhető orvosi felszerelés minősége közelítsen a professzionális sürgősségi ellátás szintjéhez. Minden elemnek jól látható CE jelöléssel kell rendelkeznie, és meg kell felelnie az európai orvostechnikai eszközökre vonatkozó rendeletnek, amely a sterilizálásra, a biztonságra és a hőmérséklet állóságra is kiterjed. A korábbi hiányos vagy általános készletek többé nem használhatók. A szabályok megszegése 30 eurós bírsággal jár.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Változnak a szabályok, új képlet alapján kezelhetik a betegeket a magánklinikákon állami pénzből. Bár az év elején a Balozsán kormány igencsak magabiztosan hangoztatta, hogy idén rekordhosszúságú új autópályát adnak át, eddig egyetlen méternyit sem sikerült felavatni. Egyre kevesebben mondják ki Romániában a boldogító igent, miközben egyre több pár dönt a kapcsolat hivatalos lezárása mellett. Köszönöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Onkológiai, szív- és érrendszeri, valamint más súlyos betegek magánklinikai kezelését is érintheti az a tervezet, amely új számítási rendszer alapján dönteni el, mikor vonhatók be magánszolgáltatók az állami finanszírozású egészségügyi programokba. A jövőben előbb azt vizsgálnak meg, hogy az állami kórházak rendelkeznek-e elegendő kapacitással a betegek ellátására, és csak hiány esetén köthetnének szerződést magánklinikákkal. Az egészségbiztosítási pénztár szerint az új rendszer célja a várakozási idő csökkentése és az ellátási hiányok pontosabb kezelése. A gyakorlatban azonban sok múlhat azon, hogy az állami kórházak milyen adatokat jelentenek a rendelkezésre álló kapacitásról. A tényleges betegellátási lehetőségeket ugyanis ezek alapján mérnék fel. Így akár megyénként is eltérhetne, hogy a betegek hozzáférhetnek-e államilag finanszírozott magánellátáshoz, vagy nem. Bár az év elején a Balozsán kormány igencsak magabiztosan hangoztatta, hogy a 2026-os évben rekordhosszúságú új gyorsforgalmi utat adnak át, az eddigi mérleg egyelőre igencsak szerény. Idén eddig konkrétan egyetlen méternyi új autópályát sem adtak át. Mindazonáltal az építők az ország számos pontján dolgoznak, és ha minden jól megy, szilveszterre akár 250 kilométernyi új stráda szakaszt is felavathatnak. Figyelembe véve a munkálatok ütemét és az építők által betartott határidőket, az Észak-Erdélyi autópálya valamivel több mint 70 kilométerrel bővül Bihar és Szilágy megyében, de a legnagyobb megnyitott útszakasz messze a Módvai autópálya lesz. Ott több mint 120 kilométernyi szakaszt adhatnak át. Egyre kevesebben mondják ki Romániában a boldogító igent, miközben egyre több pár dönt a kapcsolat hivatalos lezárása mellett. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint márciusban országos szinten valamivel több mint 3100 házasságkötést és több mint 2200 vállást regisztráltak. Ezek alapján minden 10 házasságra hozzávetőlegesen 7 vállás jutott. Szakértők szerint a folyamatok az elmúlt évek társadalmi változásait tükrözik. Egyre több pár halasztja el a házasságkötést, vagy teljesen lemond erről a lépésről, miközben a különvállás mind gyakrabban tekintik elfogadható megoldásnak azokban a kapcsolatokban, amelyek már nem működnek megfelelően. A szemléletmód változása, a partnerek nagyobb anyagi önállósága, valamint a személyes prioritások átalakulása egyaránt hozzájárul ahhoz a trendhez, amely a házasságok számának csökkenésében és a vállások számának növekedésében mutatkozik meg.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az Európai Unió háztartásainak mindössze 23,4%-ában nevelnek gyermeket, miközben a gyermektelen egyedül élő felnőttek száma drasztikus növekedést mutat. A lakosság egyre óvatosabban bánik a pénzével, minimálisra csökkenti fogyasztását, és a családban, illetve a magánéletben keres érzelmi biztonságot. A magasabb iskolázottság jelentős szerepet játszik abban, hogy az emberek képesek legyenek megkülönböztetni a tényeket a manipulációtól és az álhírektől. Mutat rá egy friss kutatás. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az Európai Unió háztartásainak mindössze 23,4%-ában nevelnek gyermeket, miközben a gyermektelen egyedül élő felnőttek száma drasztikus növekedést mutat. Az Eurostat jelentéséből az is kiderül, hogy Románia kettős rekordot döntött, miközben az ország az élmezőnyben van a három vagy több gyermekes családok arányát tekintve. A kiskorúak 16,4%-a olyan háztartásban él, ahol senkinek sincs munkája. A statisztikák szerint az Unióban 203 millió háztartás közül több mint 76 millióban egyedülálló gyermektelen felnőttek laknak. Ezt követik a gyermektelen párok, az egyéb típusú gyermektelen háztartások, és csak a negyedik helyen szerepeltek a gyermekes párok. A három vagy több gyermekes nagycsaládok Írországban, Svédországban és Romániában a leggyakoribbak. A lakosság egyre óvatosabban bánik a pénzével, minimálisra csökkenti fogyasztását, és a családban, illetve a magánéletben keres érzelmi biztonságot. Legalábbis ez derült ki egy a napokban közzétett kutatásból. A legnagyobb aggodalmat továbbra is az alapvető termékek, a közüzemi szolgáltatások és az üzemanyagok drágulása okozza. A romániaiak ugyanakkor nem mondanak le teljesen a fogyasztásról, de inkább olcsóbb termékeket választanak, vagy ritkábban vásárolnak. A család és az egészség maradt a legfőbb boldogságforrás. Pénzügyi stressz esetén legtöbbjük a családi és a baráti kapcsolatokba menekül. A kutatásból az is kiderül, hogy a lakosság az utazások elmaradását és jövedelmük stagnálását bánják a leginkább. A magasabb iskolázottság jelentős szerepet játszik abban, hogy az emberek képesek legyenek megkülönböztetni a tényeket a manipulációtól és az álhírektől. Hangsúlyozta Veres Valér, a Babesbolyai Tudományegyetem oktatója egy friss kutatás kapcsán. A szociológus a Maszol megkeresésére kifejtette, a populista nézetek elfogadása, amelyek mögött gyakran összeesküvés elméletek és hamis információk állnak, sokkal ritkább a magasabb végzettségűek körében. A kutató szerint a hosszabb ideig tartó részvétel a formális oktatásban, illetve az iskolai szocializáció fontos szerepet játszik az összefüggések megértésében és a kritikai gondolkodás kialakulásában. Ugyanakkor úgy véli, önmagában az iskolázottság sem magyaráz meg mindent.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt mindenkinek, 6 óra 4 perc van, ami ezúttal is a kezdete várad egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztőjének, a Reggeli Plusznak, a mikrofonnál most is Hosszú Sanyi. Mint minden egyes hétköznap, természetesen ma is 8 óráig várlak titeket itt a 89,6-on és a pluszfm.ro oldalon, valamint a pluszfm-es applikációkon keresztül is tudtok hallgatni. Június 4-én, csütörtökön, amikor is akkor újabb nap indul, újabb kihívásokkal és kérdésekkel, bizony-bizony sok érdekességre számíthatok ma is, úgyhogy érdemes ezúttal is velünk tartani.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Jó napot minden Váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és ha már hallgattok, akár hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, valamint a Facebookon is fent vagyunk A+ FM Nagyváradként, úgyhogy lehet ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak bátorítani tudok mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Tehát a tanév vége egyre nagyobb pénzügyi terhet jelent a szülők számára. Ma már egy egyszerű tanévzáró ünnepség nevetséges lett, és senki sem veszi komolyan, ha nincs körülötte jó nagy felhajtás. Van, hogy egy esküvőhöz hasonló a pénzügyi nyomás, amelyet minden szülőnek el kell viselnie, akár tetszik, akár nem. Érdekelne is, hogy szerintetek mitől alakult ez így? Erre a kérdésre várom ma a hozzászólásaitokat, akár szóban, akár írásban, szóval hívjatok, írjatok, kommenteljetek, én pedig szállítom cserébe most is a legkívánc.

Hello Nagyvárad, ez itt a Regidi Plusz, ahol nem csak a legjobb zenéket kapjátok, hanem faggatózok is nálatok. Ma például azzal kapcsolatban, hogy szerintetek mitől alakult úgy, hogy ma már egy egyszerű tanévzáró ünnepséget senki nem vesz komolyan, ha nincs körülötte jó nagy felhajtás. Teljesen érthető a felháborodás, hiszen a ballagások és tanévzárok költségei az utóbbi években drasztikusan megemelkedtek, ami rengeteg családnak okoz komoly anyagi és mentális terhet. A szerény iskolai keretek között zajló búcsúztatókat sok helyen felváltották a luxus éttermi vacsorák, a bérelt limuzinok és a méregdrága ruhák. Ez a jelenség nem egyetlen ok miatt alakult ki, hanem több társadalmi és pszichológiai tényező együttes hatása. Miért váltak esküvősz hasonlóvá tanévzárók? Most nagy szerepe van ebben a társadalmi elvárásoknak és a státusz szimbólumoknak. Az események nagysága sokak szemében a család sikerességét és anyagi helyzetét reprezentálja. És ott van persze a közösségi média nyomása, a szülők és a diákok is tökéletes Insta-kompatibilis fotókat akarnak mutatni, ami folyamatos versengést szül. A túlterhelt, keveset jelenlévő szülők a drága ajándékokkal és rendezvényekkel próbálják kárpótolni a gyereket. Senki sem akar az a fukar szülő lenni, aki miatt a gyereke kimarad a közös luxus programokból. De érdekelne, hogy ti hogy látjátok, én természetesen továbbra is szállítom cserébe a legjobb zenéket.

Rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

Üdvözlet nektek, 6 óra 27 perckor ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, aki azzal kapcsolatban kíváncsiskodik nálatok, hogy szerintetek mitől alakult úgy, hogy ma már egy egyszerű tanévzáró ünnepséget senki sem vesz komolyan, ha nincs körülötte jó nagy felhajtás. A szolgáltatók persze felismerték a piaci rést és a ballagási időszakot, főszezonként kezelve magasan tartják az árakat. Hogy pontosabban lássuk a helyzetet, érdemes megvizsgálni, hogy melyek azok a konkrét területek, ahol a leginkább elszabadultak a költségek. A legnagyobb kiadási tételek a szülők számára egy átlagos ballagási költségvetés tekintetében a következők. Van ugye elsőként a megjelenés, ruha, öltöny, cipő, fodrás, smink, aztán ott az ünneplés, étterembérlés, catering, dekoráció, aztán iskolai költségek is vannak természetesen, mert kell tabló, ajándék a tanároknak, virágok, aztán vannak egyéb olyan tényezők is, mint a fotós, videós, a meghívók is. Ehhez hasonlók, ma már a diákok többsége nem egyszerű ünneplőben, hanem egyedi tervezésű öltönyben vagy alkalmi ruhában ballag, amit professzionális smink és frizura egészít ki. Az otthoni családi ebéreket felváltották a többfogásos éttermi fogadások, ahol a távolabbi rokonokat is illik vendégül látni. Az iskola és a tanárok búcsúztatása is egy fontos momentum, a pedagógusoknak szánt ajándékok értéke és a termek dekorálása osztály szinten is hatalmas összegeket emészthet fel. De érdekelne, hogy ti hogy látjátok, szerintetek mitől alakult úgy, hogy ma már egy egyszerű tanévzáró ünnepséget senki sem vesz komolyan, ha nincs körülötte jó nagy felhajtás. Van kint ezzel a kérdéssel egyébként egy bejegyzés is a Facebookon, amelyhez egy komment formájában is megírhatjátok a véleményetek ezúttal is természetesen. Én pedig hozom cserébe a legjobb zenét.

0: Üdv Nagyvárad, ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, aki hát kicsit bizonytalan az időjárás tekintetében, mert hogy maga az időjárás is olyan bizonytalan lesz ma. Változékony konkrétan az ég volt. Pontosabban inkább felhűsebbnek mondanám, többnyire. És a délután folyamán kevés csapadékra is kell emiatt számítani. Szóval nem az a tegnapi zavartalanul tiszta napsütéses idő lesz a mai napon. Ugyanakkor ennek ellenére sincs hideg, természetesen jelen pillanatban is már 17 fok körül mérhetünk, napi maximumként pedig most olyan 24 fok körül fogunk, enyhe légmozgás mellett is, hát fronthatás sem terheli továbbra sem a szervezetünket, úgyhogy összességében szerintem elégedettek lehetünk. Én is elégedett lennék, hogyha megosztanátok velem, hogy mi újság az utakon, ezekben a percekben, amennyire én tudom, nincs túl nagy forgalom a város és a megye útjain. Persze, ha nektek van tudomásotok arról, hogy lenne valahol valamilyen közlekedés nehezítő tényező, akkor azt szívesen veszem. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk 0734 17 22 22, és persze üzenhettek a Messengeren is, szóval hívjatok, írjatok, amelyik egyszerűbb vagy praktikusabb, én pedig biztosítom nektek addig is a legjobb dalokat.
1: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.
2: Nos,

6 óra 44 perc van, Halihó Nagyvárad, az előbbi The Rasmus-dal is bizonyíték volt arra, hogy itt a Plusz FM-en halljátok a legjobb zenéket, és persze a titeket érintő leglényegesebb infókat is. Ilyen például az is, hogy 3 napos mini vakáció kezdődik holnaptól több ezer romániai pedagógus és diák számára, miután június 5-én pénteken a pedagógus nap miatt szünetelnek a tanórák az állami oktatási intézményekben. A hosszú hétvége pénteket, szombatot és vasárnapot foglalja magában, a tanítás pedig csak hétfőn folytatódik. Egyes magániskolák esetében ugyanakkor az intézmények belső szabályzata is szerződéses előírásai alapján eltérhet a pénteki program. A szünnap amúgy közvetlenül a tanév vége előtt érkezik. A végzős középiskolások számára gyakorlatilag mai nappal véget ér a tanítás, míg a 8-osok június 12-ig járnak iskolába. A legtöbb diák számára a 2025-26-os tanév június 19-én zárul, a nyári vakáció pedig ebből adódóan június 20-án kezdődik. Itt nálunk pedig a háttérben már felcsendült a Golden, a K-pop Demon Hunters zenéje.

Üdvözlet nektek, 6 óra 51 perckor ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyi, valaki nem csak a legjobb zenéket, hanem a legérdekesebb hallgatói hozzászólásokat is megosztja veletek. Ma ugye azzal kapcsolatban, hogy szerintetek mitől alakult úgy, hogy ma már egy egyszerű tanévzáró ünnepséget sem vesz senki komolyan, ha nincs körülötte jó nagy felhajtás. Magyar János azt írja, a mai világ a külsőségeken alapul, mindenki többnek akar látszani, mint amilyen valójában. Ezért van, hogy egy keresztelője, mint egy lakodalom, stb. Minden osztályban van egy jómódú szülő, aki természetesnek veszi a nagy felhajtást is, ehhez alkalmazkodnia kell a kevesebb pénzzel rendelkező szülőknek. Mindent a pénz ura, muszáj hőbörögni, ez a trendi. Aztán Szász Roland is kommentelt, sok bigot kitalálta, többiek meg mind alkalmazkodjunk. Az én generációnál kezdődött ez az egész vacak. Van egy fényképész ismerősöm, van egy éttermes ismerősöm, stb. Nincsenek kedvetek szervezni ott egy búcsút és fényképet, aztán híre ment és másokat is érdekelt. A hülyeség ragályos, de sokan meggazdagodtak ezen. Aztán Kacsandi Ágica is kommentelt, egy elkezdi a nagyzolást, a többi megy utána, mert nem akarnak lemaradni. Ez pont olyan, mint óvodába ballagni. Aztán Kollár Témia is írt, szerintem a pénz beszél, így ha az osztályban van egy pénzes gyerek, a többinek alkalmazkodni kell sajnos. Aztán Talódi Zsuzsa is kommentelt, hogy mitől? Hát a nagyzolás. Ha nincs is miből, majd én megmutatom, még ha kölcsönkérek is, de az én gyerekemnek, akkor is csinálunk egy emlékezetes bulit. Sajnos egyre többen gondolkodnak így. Igaz, van, aki megengedheti magának, de a többi sajnos követi. Ez lett most a divat. Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, járnak viszonzásul ezúttal is a legjobb dalok, és persze jár még nektek egy óra, a reggeliből is érkezik ide, ugye szokás szerint hamarosan hozzám a stúdióba Anita, és akkor fogunk még többek között eme téma kapcsán is beszélgetéseket folytatni, de addig is természetesen ezúttal is a legnagyobb slágerek fognak nektek érkezni. Mm-hmm.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Szinte megfizethetetlenek a lakásárak, Románia hamarosan a bérlők országává válhat. Míg várat magára három nagyváradi park felújításának befejezése, a december 1, a december 22 és a Bratiano park modernizálási munkálatait eredetileg május 31-ig kellett volna befejezni. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság jelentése szerint az eperben, a szőlőben és a narancsban található a legtöbb növényvédőszer maradvány. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A bérlők országává válhat Románia a következő években, melyet befektetési alapok, algoritmusok és a globális tőke irányít, áll a Frames tanácsadó cég elemzésében. Az Azure Press hírügynökség összeállítása szerint a nagyvárosokban teljesen elszabadultak a lakásárak. Az adatok egyértelműen azt mutatják, hogy strukturális szakadék alakult ki a bérek és az ingatlanárak között. Az áremelkedések okai általában ismertek, az építőanyagok drágulása, a logisztikai költségek növekedése, valamint a vidékről a városokba irányuló elvándorlás miatt növekvő kereslet. Az ingatlanárak emelkedésének másik oka, különösen a városközpontokban, az Airbnb-hez és a Bookinghoz hasonló rövid távú szálláskiadó platformok terjedése, melyek jelentős számú lakást vontak ki a hagyományos piacról. Még várat magára három nagyváradi park felújításának befejezése. A december 1, a december 22 és a Bratiano park modernizálási munkálatait eredetileg május 31-ig kellett volna befejezni, és ha a kivitelezők kicsúsznak a határidőből, a polgármesteri hivatal kiszámlázta volna a késedelmi kötbért. A büntetéstől azonban egyelőre megmenekültek a cégek, ugyanis mint a Sebastian Márk is a polgármesteri hivatal műszaki igazgatója elárulta, újabb egy hónap haladékot kaptak a munkálatokra, így az új céldátum június 30-a lett. Míg a Bratiano parkban már az utolsó simításokat végzik, a december 22 parkban maga az önkormányzat kért plusz munkálatokat, ami érthetővé teszi a csúszást. A december 1 park viszont még nagyon távol áll a befejezéstől, és igencsak kérdéses, hogy az extra egy hónap elég lesz-e arra, hogy a kivitelező a munka végére érjen. Az eperben, a szőlőben és a narancsban található a legtöbb növényvédőszer maradvány, áll az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság jelentésében. Az adatok azt mutatják, hogy a vizsgált szamócaminták több mint 70%-a tartalmazott szermaradványokat, így ez a gyümölcs került a rangsor első helyére. A második helyet a szőlő foglalja el, a Spanyolországból származó csemegeszőlő esetében pedig a minták körülbelül 60%-ában mutattak ki magas szermaradvány szintet. A harmadik helyen a narancs áll. A kutatás során több országból származó emberi fogyasztásra szánt gyümölcs és zöldség minták ezreit elemezték. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a tesztelt termékek többsége megfelel a jogszabályokban előírt élelmiszerbiztonsági határértékeknek.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Többnyire felhős lesz ma az égbolt, ennek megfelelően a délutáni órákban kevés esőre is lehet számítani. A hőmérsékletek ennek ellenére továbbra is kellemesen fognak alakulni, jelenleg is már 17 fok körül mérhetünk, a napi maximum pedig most 24 fok környékére várható, időnként felerősödő légmozgás mellett, fronthatás pedig továbbra sem terheli a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM közlekedési információk.
2: Ezekben a percekben még gond nélkül el lehet jutni a város bármely pontjába, de ha láttok valamilyen közúti akadályt, akkor ne habozzatok, hanem hívjatok minket a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, vagy írjatok nekünk a 0734 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számunkra. Jó utat mindenkinek!
0: És most jó reggelt!
3: Ez a Reggeli Plusz.
0: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel.
3: A legfontosabb hírek, információk,
0: jó hangulat
3: és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! Újra itt a Reggeli Plusz a mikrofonnál 8 óráig Balázs Anitával
5: és Hosszú Sanyival. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat ezen a csütörtöki napon. Nagyváradiak és környékbeliek, június 4-e van, Bulcsú névnapja. Köszöntünk mindenkit, aki ma valamilyen jeles évfordulót ünnepel, és persze arra biztatunk titeket, hogy ma is hangolódjatok és töltekezzetek a reggeli készülődésben, a munkába vezető úton, vagy épp a munkahelyen a Plusz FM slágereivel.
2: És persze azok mellett mi is érkezünk majd a mindannyiunkat érintő legérdekesebb témákkal, úgyhogy érdemes most is velünk tartanotok.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: Ez itt a Reggeli Plusz, a város egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztő műsor Anitával és Sanyival, és persze itt vagytok velünk ti, és köszönjük szépen nektek. Cserébe kaptok tőlünk sok-sok érdekességet.
1: Sokakat érintő témával indítjuk a napot, hiszen bár Romániában törvény garantálja az ingyenes oktatást, a valóság a gyakorlatban egészen más képet mutat. Az iskolai évzáró bankettek is a láthatatlan költségek nagyon is zsebbevágó részét képezik. Van, hogy egy esküvőhöz hasonló a pénzügyi nyomás, amelyet minden szülőnek el kell viselnie, akár tetszik, akár nem. A tanév vége egyre nagyobb pénzügyi terhet jelent a szülők számára. Sokak szerint már egy egyszerű tanévzáró ünnepség nevetséges lett, és senki sem veszi komolyan, ha nincs körülötte jó nagy felhajtás. Hiszen ami egészen a közelmúltig csupán egy a gyermek számára fontos pillanat megünneplése volt, az mára igazi társadalmi státusz jelzővé vált, és aki nem alkalmazkodik, azt kirekesztik, sőt, kizárják a csoportból.
0: Hűha, ez így azért elég durván hangzik, hogy ki is zárják, meg kirekesztik, mert hogy egy gyereket gondolom, vagy az egész családot?
1: Nem, valószínűleg a gyereket az osztályból gondolom. Hát elég, én hallottam hasonló esetet, nem ilyet, hanem hogy arról volt szó, hogy mondjuk egy albumot nem rendelt meg a szülő, mert azt mondta, hogy ő nem áldoz annyit arra, és akkor így a gyerekkel szemben az osztálytársak kicsit ilyen neheztelve fordultak. Igen, tehát hogy pedig mondjuk egy album, az szerintem pont az a kategória, amit azért csak kéne venni a gyereknek, mert azért hát, az egy emlék.
0: Lehet, hogy az valami elvi kérdés csinált belőle a szülő, szerintem, mert hiszem, hogy itt az anyagiakon múlt a dolog. Bár mondjuk a bankett esetében ott azért már el tudok képzelni, hogy az anyagiakon múlik a dolog.
1: Abszolút, hát most már ugye az a divat, hogy ilyen rendezvénytermeket, esküvői termeket bérelnek ki.
0: Így van, nem kevés. Benne vagyok.
1: Tényleg?
0: Konkrétan, hát Kristóf Ballag.
1: És hát igen, de ő nyolcadikos, és már a nyolcadikos ballagás is így történik. Nagyszerű. Jó, hogy az óvodában még nem.
0: Így próbálok felkészíteni arra,
1: jó, mi most ballagunk az óvodából, tehát hogy igen, pénteken lesz a lányomnak az óvis ballagása.
0: Ne lepődj meg, ha lesz valami mini diszkó.
1: Igen, még jó, hogy ott nem tartunk. Hát fantasztikus. De egyébként a témához tartozik az is, hogy Szabó Ödön RMDSZ-es parlamenti képviselő is nemrég arra hívta fel a figyelmet, hogy olyan extrém eset is borzolja a kedélyeket, hogy egy első osztályos évzáró banketre 600 lejt kell a szülőknek leperkálniuk. Úgyhogy ez azért komoly. Első osztályban is azt gondolom, hogy nem annyira követendő példa kellene, hogy legyen. Tehát, hogy tényleg már most azért így hol
0: nem
1: tartunk.
0: Nem is értem egyébként ezt a hogy első osztályban, de hát hogy oké, negyedik tehát, osztályban. Hogy ez egy évzáró, és akkor egy évzáró bulit
1: hát nem tudom. Tehát, én emlékszem, hogy annak idején a negyedikes évzárom után az osztályban volt egy ilyen retro szendvicses, kis üdítős, kis összejövetel.
0: Igen, hát, hogy... de egyébként az valahol érthető is, mert hogy voltak gondolom olyanok, akik az ötödiket már máshol folytatták. Nem? Tehát, hogy akkor van egy ilyen váltás.
1: Hát nem.
0: Hogy nem? Mindenki maradt?
1: Igen.
0: Mert úgy jellemzően, tudod, az a felső tagozat, ugye az ötödik, hogy ötödiktől jellemzően van, úgyhogy külön válnak az utak, tehát, hogy valaki, nálunk legalábbis ez volt, hogy voltak páron, akik elmentek másik súlyba.
1: Aha, igen.
0: És akkor a hát felső tagozatot
1: mondjuk nálunk kezdték. Ez nem állt fent ez a veszély, mert hogy aki magyar szakon szerette volna folytatni, az ugye eleve nem.
0: Suli.
1: Igen, nem volt hova menjen máshova tovább, csak ugyanabban a suli felső tagozatára. Mindegy, nem is az a lényeg, de hát, hogy szerintem, tehát, hogy én még a nyolcadikos banketom, akkor fogalmazunk, hogy az is az osztályban volt. Tehát, hogy még akkor sem volt ez. Jó, hát nem mostanában volt, de nem is annyira régen. Tehát, hogy igazából én nem értem, hogy miért van erre szükség, hogy már idő előtt ahhoz szoktassuk a gyerekeket, mert én azt gondolom, hogy ez a szülők hibája elsősorban. Hogy egész egyszerűen
0: amúgy.
1: Nem tudom, egyik osztály a másikat überelni szeretné, és hogy ezért van tényleg ez a státuszbeli kérdés, hogy kinek a lova nagyobb történetet, hogy miért van erre szükség, nem igazán értem, de ez a trend, tehát, hogy igen, ami a hírben is szerepel, hogy ha tetszik, ha nem, ez így működik, és bizony komoly költség.
0: Így van, és egy kicsit van is egy olyan érzés, ami lehet, hogy a szülők akarják újraélni a ilyen diákkori élményeiket ezáltal.
1: Tehát a szülők ott vannak, tehát, hogy maximum egy-két szülő mondjuk ott van.
0: De maga a szervezés, meg maga a tény, hogy a gyerekének egy ilyen élményben lesz része.
1: Na de az előbb szabadba vágtam, tehát mesélj, hogy Kristófnál akkor most hasonlóan nagy buli lesz? Valamilyen
0: rendezvényterem? Lesz, igen, van terem bérelve, igen, és akkor ott lesz zene.
1: És ilyen több százalékos menü.
0: Dínom Dánom,
1: gondolom. Igen. Zenekar is, élő zene?
0: Annyira,
1: DJ csak, idézőjel, de csak
0: igen,
1: DJ.
0: Igen.
1: Mondjuk az sem egy olcsó kategória már, egy DJ-t fogadni.
0: Így van, és hát ugye maga a ballagás már nem tudod csak annyival letudni, hogy most esetleg meghívsz oda a suliba közeli családtagokat.
1: Jó, hát nem, utána elmész mondjuk egy ebéd valahol, igen, vagy ha nem otthon, akkor valamilyen étterembe, az is nyilván zsebbe nyúlós buli.
0: Hogyne, így ebben a formában, meg pláne, hogyha valahova el kell menned étterembe. Hát nyilván ezt mi otthon fogjuk megoldani, tény, hogy lesznek olyan sültes tálak, amiket fogunk majd rendelni, tehát nem mindent mi fogunk majd elkészíteni, de hát leszünk szerintem, vagy 20-25-en biztos.
1: Elhiszem.
0: És ez csak így a, úgymond a szűk család.
1: Igen, itt azoknak van nagyobb problémájuk, akiknek nincs hova leültetni a családot igazából. Hogyha mondjuk ugye egy tömbházban laknak, vagy hasonló, és akkor nincs hol megvendégelni, akkor kénytelen valamilyen étteremben.
0: Hát még mi sem tudunk ennyi embert egyszer leültetni, tehát hogy lesz egyfajta ilyen svédasztalos jelleg.
1: De az jó, ilyen kerti partiszerű.
0: Kitesszük igen a pultra, és akkor mindenki, akinek éppen kedve van, akkor az vesz abból, amiből ő úgy gondolja, és akkor ha jó idő lesz, reméljük jó idő lesz, akkor kimegy. És akkor kint a teraszon megeszi, vagy éppen bent marad, tehát hogy lehet majd választani.
1: De ez egy jó megoldás.
0: Igen. Így van, abszolút. De kíváncsi lennék egyébként, hogy a hallgatóknál mi a helyzet, vagy ők hogy gondolják ezt nekik, mi erről a véleményük, mi pedig természetesen most is adjuk cserébe a legjobb zenéket.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
0: Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszoreshop.ro-ra további információkért.
1: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvény. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Szinte megfizethetetlenek a lakásárak, Románia hamarosan a bérlők országává válhat. Míg várat magára három nagyváradi park felújításának befejezése, a december 1, a december 22 és a Bratiano Park modernizálási munkálatait eredetileg május 31-ig kellett volna befejezni. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság jelentése szerint az eperben, a szőlőben és a narancsban található a legtöbb növényvédőszer maradvány. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A bérlők országává válhat Románia a következő években, melyet befektetési alapok, algoritmusok és a globális tőke irányít, áll a Frames tanácsadó cég elemzésében. Az Ager Press hírügynökség összeállítása szerint a nagyvárosokban teljesen elszabadultak a lakásárak. Az adatok egyértelműen azt mutatják, hogy strukturális szakadék alakult ki a bérek és az ingatlan árak között. Az áremelkedések okai általában ismertek, az építőanyagok drágulása, a logisztikai költségek növekedése, valamint a vidékről a városokba irányuló elvándorlás miatt növekvő kereslet. Az ingatlan árak emelkedésének másik oka, különösen a városközpontokban, az Airbnb-hez és a Bookinghoz hasonló rövid távú szálláskiadó platformok terjedése, melyek jelentős számú lakást vontak ki a hagyományos piacról. Még várat magára három nagyváradi park felújításának befejezése. A december 1, a december 22 és a Bratiano Park modernizálási munkálatait eredetileg május 31-ig kellett volna befejezni, és ha a kivitelezők kicsúsznak a határidőből, a polgármesteri hivatal kiszámlázta volna a késedelmi kötbért. A büntetéstől azonban egyelőre megmenekültek a cégek, ugyanis mint a Sebastian Márk is a polgármesteri hivatal műszaki igazgatója elárulta, újabb egy hónap haladékot kaptak a munkálatokra, így az új céldátum június 30-a lett. Míg a Bratiano Parkban már az utolsó simításokat végzik, a december 22 parkban maga az önkormányzat

0: A kutatás során több országból származó emberi fogyasztásra szánt gyümölcs és zöldség minták ezreit elemezték. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a tesztelt termékek többsége megfelel a jogszabályokban előírt élelmiszerbiztonsági határértékeknek.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Többnyire felhős lesz ma az égbolt, ennek megfelelően a délutáni órákban kevés esőre is lehet számítani. A hőmérsékletek ennek ellenére továbbra is kellemesen fognak alakulni, jelenleg is már 17 fok körül mérhetünk, a napi maximum pedig most 24 fok környékére várható, időnként felerősödő légmozgás mellett, fronthatás pedig továbbra sem terheli a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Folyamatosan erősödik a forgalom a város és a megye útjain, beindult az élet, így már most tollódásra kell számítani szakaszonként a városba bevezető utakon, a kolozsvári, aradi, borsi, illetve a püspöki úton, a nagyobb sugárutakon is a megszokottnál többet kell várni a jelzőlámpáknál és a körforgalmaknál, úgyhogy kitartást mindenkinek.
1: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
2: Megyünk is tovább a legjobb zenékkel és sok-sok érdekességgel.
4: Például mindjárt beszélünk arról is, hogy életveszélyes trend terjed a fiatalok körében. Maradjatok a Pluszon, hamarosan jövünk a téma részleteivel.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
5: Ez a Plusz.
1: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

Magyarországon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz Anitával és Sanyival, akik ma is megtesznek mindent, hogy megfelelően tájékoztatva legyetek.
1: Egyre több gyermek válik súlyos roller baleset áldozatává, ugyanis a fiatalok tuningolják az elektromos rollereket. Aztán. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a gyárilag beállított 25 km/h sebességkorlátozás feloldása, amely egyre elterjedtebb gyakorlat, komoly veszélyeknek teszi ki a fiatalokat. A rendőrség ugyanakkor hangsúlyozza, minden olyan módosítás, amely lehetővé teszi a jármű sebességének növelését, törvénysértésnek minősül.
0: Hoppá! És hogyan fogják ezt ellenőrizni? Erre nagyon kíváncsi lesznék, hogy most felpattan majd a rendőr, kipróbálja a rollert, és akkor megméri a sebességet a pisztolyradarral éppen a szolgálatban lévő társal? Tehát, hogy csinálnak egy ilyen trükköt?
1: Lehet.
0: Értem egyébként a logikát ebben, ugye magában a sebességkorlátozásnak a tényében, mert hogy a 25 km/h annyira kevés ám, hogyha
1: hát
0: perecelsz egyet.
1: Abszolút.
0: Tehát nagyon csúnyán össze tudod törni magad még úgy is, tehát eleve, ha csak biciklivel mész így egy kicsit tempósabban már, akkor ugye azzal is tudsz 30-al menni például, tehát ott sem annyira kellemes, amikor esel egyet. Bár sokak szerint a rollerrel talán ugye így viszonylag ugye egy normál sebességgel elesni nem annyira sérülékeny, mint hogy biciklivel esel el például, mert ott maga az eszköz is, ugye a bringa is nagyobb, és akkor az is okozhat még sérüléseket. Viszont a rollerre meg szerintem instabilabb a közlekedés, ahogyan én meg tudom ezt ítélni.
1: Hát én még soha nem próbáltam, de ránézésre én is így gondolom. Hogy azért ugye nehezen megtartanod az egyensúlyt.
0: Bármilyen furcsa, én is csak lábbal hajtható roller próbáltam még gyerekkoromban, tehát hogy azóta nem volt benne része, most van ez az elektromos roller őrület, ez nekem kimaradt, meg nem is tervezem egyébként, hogy bármikor
1: szerintem egyébként totál fölösleges is, tehát hogy nem értem, hogy miért kell már a roller is elektromos legyen, de mindegy, ez csak az én privát véleményem.
0: Hát ugye ez a görkorisoknak, akik szeretnének görkorizni, de nincs meg hozzá esetleg az egyensúlyérzékük, vagy nem tudják megtanulni, azok számára egy alternatíva.
1: Aha, vigyázz, mert most lehet ötleteket adunk, hogy a következő lépés az elektromos görkori lesz.
0: Igen, hát az izgalmas lenne.
1: De egyébként a felesem tréfa ennek a történetnek, ugyanis nem régiben egy 15 éves Temes megyei fiú esett el egy ilyen rollerrel, és annyira komoly sérülései keletkeztek, hogy kómába esett. Úgyhogy a szülei most követelik is, hogy tiltsák be törvényileg a kiskorúak részére a roller használatot, tehát hogy ne lehessen csak 18 éves kor fölött használni.
0: Benne egyébként logika.
1: És egyébként pontosan azért, mert hogy könnyen kikapcsolható ez a korlátozás, tehát hogy könnyen fiatalok is hozzá tudnak piszkálni, hogy többen menjenek.
0: Tehát a tuning ezt jelent.
1: Igen, ezt jelenti a tuning, hogy ugye nem 25 km/h, hanem többel megy, és én egyébként itt tenném fel azt a kérdést, nyilván költői, hogy miért nem úgy állítják be gyárilag, hogy a maximum sebesség 25 km/h legyen.
0: Hát gondolom azért, mert hogy ugye egységesen készítik, gyártják le ezeket, nem ország specifikusan, tudod, és akkor vannak országok, ahol 25 km a megengedett, akkor szoftveresen ezt ugye lekorlátozzák, de egyébként a teljesítmény az rendelkezéssel, hogyha máshova adják el, más országban, ahol nincs korlátozás, ott akkor működőképes, gondolom én.
1: Hát lehetséges, de nem tudom. Romániában minden esetre ez a törvény, hogy maximum 25 km/h lehet közlekedni, úgyhogy akkor meg a forgalmazók oldják ezt meg. Tehát, hogy miért kell eladni olyan rollert, ami többen megy, mint 25 km/h. Azért nem olyan egyszerű szerintem ennek a dolognak a megoldása.
0: Nem bonyolult, pontosabban.
1: Vagy nem olyan bonyolult, bocsánat, igen. Tehát, hogy egyszerű lehetne ez bonyolult a történet, igen. Valahogy egy picit itt, nem tudom, én azt érzem, hogy megint itt túl van misztifikálva.
0: Igen, van egy kis, nem is tudom, megfelelési kényszer több oldal felé is úgy tűnik.
1: Pedig a törvény egyébként arról is rendelkezik, hogy minden olyan jármű, amely meghaladja ezt a 25 km/h sebességet, függetlenül attól, hogy elektromos vagy benzines, segédmotorkerékpárnak minősül, ezért kötelező hozzá a megfelelő jogosítvány és az önkormányzati nyilvántartásba vétel is, ezek hiányában pedig bűncselekményről beszélünk, amely büntetőjogi következményekkel jár.
0: Hoppá!
1: Igen, szóval, és ennek tudatában, vagy ennek ellenére is Romániában rohamosan növekszik egyébként az elektromos rollereknek a piaca, és azt is tudni lehet, hogy az ország legnagyobb sportszerkereskedője tavaly 4-szer annyi ilyen járművet értékesített, mint egy évvel korábban.
0: Azt a mindenit. Szóval
1: tehát,
0: ebből,
1: hogy az
0: ebből
1: azért egy hatalmas
0: azért,
1: szám.
0: Igen. Elég komolyan növekedik. Igen, mert hogy egyre több felnőtt is van, ahogyan én látom, mert valóban volt egy időszak, amikor ugye, több fiatalt láttam inkább, ugye ezekkel a rollerekkel közlekedni, meg ugye vannak ezek a bérelhető rollerek is a városba. Akkor, amikor nekem volt hozzájuk szerencsém, akkor mindig fiatalabb fiúk, lányok.
1: Igen.
0: Volt, hogy ketten-hárman is ugye tepertek vele.
1: Igen.
0: És mostanában meg egyre több felnőttet is látok, hogy igénybe veszik már ugye ezeket az elektromos rollereket. Sőt, már ugye idősebb, nyugdíjas korú személyeket is volt.
1: Jó, de egy felnőtt feltételezzük, hogy tudja úgy használni, hogy az biztonságos legyen. Még egy fiatal,
0: igen,
1: vagy egy tinédzser, nem. Legalábbis nem érdekli. Én borzasztóan ellenzem ezt az egész elektromos rolleres történetet. Nálunk nagyon sokszor megtörténik, hogy a parkban száguldoznak a kicsi gyerekek között, a nagyobbak, a tinik, nem odafigyelve, hogy most éppen kit fognak elcsapni, vagy kit nem. Tehát, hogy én biztos, hogy nagyon bekorlátoznám.
0: Igen, meg nem is érzékeled igazából úgy annyira a sebességet, szóval nincs, nem tudják felmérni azt sem, hogy mennyi idő alatt tudnak vele megállni, nehéz vele amúgy korrigálni is például, mert
1: igen,
0: hogyha hirtelen korrigálnod kell, akkor sok esetben annak esés a vége, szóval nagyon, nagyon alacsonyan van a súlypontja, és kicsi a kerék, és akkor így
1: úgy
0: módon
1: rossz,
0: nagyon,
1: van,
0: nagyon,
1: hát,
0: nagyon
1: hogy
0: könnyű vele.
1: Igen, és még annyit tennék csak hozzá, hogy szerintem azért itt a szülői felelősség kérdése is erősen bejön, tehát hogy kedves szülők, ne vegyünk már a 10 évesnek, meg a 11 évesnek elektromos rollert. Tehát, hogy minek?
0: Inkább ringát.
1: Hát, inkább. Tehát, hogy nem tudom, nem tudnak elsétálni az iskolába már a gyerekek, vagy tényleg biciklivel elmenni, vagy
0: ilyesmi. Hát van olyan, ilyesmi. Egyébként, aki nagyobb távolságot kell, hogy megtegyen, ott az elfogadható, hogy igénybe vesz valami közlekedési eszközet. Tényleg az van, hogy ott van például, a bicikliből is van elektromos, igaz, hogy annak az a lényege, hogy valahol azért kell hozzá tekerned, tehát hogy úgy működik, amúgy, hogy nem.
1: Hát
0: nem.
1: Én azt gondolom, hogy a roller maradjon meg rollernak, a bicikli meg biciklinek, okay, a motorkerékpár meg motorkerékpár, tehát ne akarjunk már minden elektromos legyen.
0: Szabályozás, igen, tehát mindenképp, ahogyan a törvény is írja, hogyha 25 km/h sebességnél gyorsabb az az eszköz, akkor kelljen hozzá valami vezetői engedélyével, legyen hozzá szükséges.
1: Meg egyáltalán, úgy, most lehet, hogy rossz vagyok én, de miért kíméljük már ki ennyire magunkat is, meg a gyerekeket is, hogy már tényleg...
0: Hát ez egy ilyen világ.
1: Hát ez egy borzasztó.
0: Ilyen
1: tehát, hogy én na, bocsánat, nagyon most az ellenoldalt képviselem, de én nagyon ellenzem ezt így. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ennek nincs értelme ebben a formában így, de...
0: Na, de érdekelne bennünket
1: igen,
0: egyébként,
1: persze,
0: hogy
1: mondják el a kedves hallgatók is, hogy mit
0: van,
1: gondolnak, mert erről tudok ellenérveket felhozni, és még sokat, úgyhogy lapozzunk.
0: Kíváncsian várjuk akkor a hozzászólásokat, cserébe pedig érkeznek most is a legnagyobb slágerek.
2: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel! Reggeli Plusz! Reggeli Plusz! A Plusz FM-en!

0: Ennyi volt már a reggeli plusz, de most is csak mi köszönünk el hajnalig, a Plusz FM-en ugyanúgy zajlik tovább az élet. Többek között Szegedi Máriát is fogjátok rögtön utánunk hallani.
1: Aztán 15 órától érkezik Keserű Tomi, este pedig újra jön a zenevonat. Mi köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok a mai reggelen. Az elmúlt két órában Hosszú Sanyit
0: és Balázs Anitát hallottátok, holnap pedig ismét fogjátok, mert lesz újra reggeli plusz. Jusson majd eszetekbe, hogy 6 óra után pár perccel kezdek, aztán természetesen 7-től csatlakozik hozzám Anita is.
1: Mindenkit arra biztatunk, hogy tartson velünk pénteken is, de addig se feledjétek, minél többet rágódunk azon, amit nem akarunk, annál inkább benne rekedünk. Ellenben, ha azzal foglalkozunk, amit akarunk, bőséget és jó dolgokat vonzunk magunkhoz. Vigyázzatok magatokra, legyen szép a napotok!
0: És persze jó rádiózást kívánunk!
2: Itt a Plusz FM! Reklám!
3: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival! Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket! 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
4: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Június 10-ig a 250 g-os Fortuna Rendezvous őrölt kávé ára 19,99 bani, valamint az 1 kg-os cukor ára mindössze 2,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
3: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
5: Elkezdődött az akciók Dedemániája a Dedemánban.

0: mellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Szinte megfizethetetlenek a lakásárak, Románia hamarosan a bérlők országává válhat. Még várat magára három nagyváradi park felújításának befejezése. A december 1, a december 22 és a Bratiano park modernizálási munkálatait eredetileg május 31-ig kellett volna befejezni. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság jelentése szerint az eperben, a szőlőben és a narancsban található a legtöbb növényvédőszer maradvány. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A bérlők országává válhat Románia a következő években, melyet befektetési alapok, algoritmusok és a globális tőke irányít, áll a Frames tanácsadó cég elemzésében. Az Ager Press hírügynökség összeállítása szerint a nagyvárosokban teljesen elszabadultak a lakásárak. Az adatok egyértelműen azt mutatják, hogy strukturális szakadék alakult ki a bérek és az ingatlan árak között. Az áremelkedések okai általában ismertek, az építőanyagok drágulása, a logisztikai költségek növekedése, valamint a vidékről a városokba irányuló elvándorlás miatt növekvő kereslet. Az ingatlan árak emelkedésének másik oka, különösen a városközpontokban, az Airbnb-hez és a Bookinghoz hasonló rövid távú szálláskiadó platformok terjedése, melyek jelentős számú lakást vontak ki a hagyományos piacról. Még várat magára három nagyváradi park felújításának befejezése. A december 1, a december 22 és a Bratiano park modernizálási munkálatait eredetileg május 31-ig kellett volna befejezni, és ha a kivitelezők kicsúsznak a határidőből, a polgármesteri hivatal kiszámlázta volna a késedelmi kötbért. A büntetéstől azonban egyelőre megmenekültek a cégek, ugyanis mint a Sebastian Márk is a polgármesteri hivatal műszaki igazgatója elárulta, újabb egy hónap haladékot kaptak a munkálatokra, így az új céldátum június 30-a lett. Míg a Bratiano parkban már az utolsó simításokat végzik, a december 22 parkban maga az önkormányzat kért plusz munkálatokat, ami érthetővé teszi a csúszást. A december 1 park viszont még nagyon távol áll a befejezéstől, és igencsak kérdéses, hogy az extra egy hónap elég lesz-e arra, hogy a kivitelező a munka végére érjen. Az eperben, a szőlőben és a narancsban található a legtöbb növényvédőszer maradvány, áll az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság jelentésében. Az adatok azt mutatják, hogy a vizsgált szamócaminták több mint 70%-a tartalmazott szermaradványokat, így ez a gyümölcs került a rangsor első helyére. A második helyet a szőlő foglalja el, a Spanyolországból származó csemege szőlő esetében pedig a minták körülbelül 60%-ában mutattak ki magas szermaradvány szintet. A harmadik helyen a narancs áll. A kutatás során több országból származó emberi fogyasztásra szánt gyümölcs és zöldség minták ezreit elemezték. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a tesztelt termékek többsége megfelel a jogszabályokban előírt élelmiszerbiztonsági határértékeknek.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
3: Változékony időjárásunk lesz a mai nap folyamán. Itt a délelőtti órákban többnyire felhős marad az égbolt felettünk, és záporok, zivatarok kialakulására is számíthatunk. A délutáni órákra kissé felszakadozik a felhőzet, 24-25 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 15 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján pénteken, szombaton és vasárnap is 26-27 Celsius fokot mérhetünk majd.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
3: Ideiglenes forgalomkorlátozások vannak érvényben reggel 6 órától a Drágosvod utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatok miatt. Lezárták a Kolozsvár felé vezető forgalmi sávot a Szőlős, tehát a Szeleusolói utcai elágazásnál, a Lukoil töltőállomás mellett. Tehát autóval nem lehet a Lukoil mellett jobbra haladni Kolozsvár irányába, hanem a forgalmat az Alexandru Alvarez útra terelik, majd a Drágosvod utca kereszteződésében lehet jobbra fordulni Kolozsvár irányába. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
3: Kávé illatos, szép jó reggelt, Nagyváradi a környékbeliek, 2026. június 4-et csütörtök. A 89,6-on pedig már a délelőtti pluszt hallgatjátok. Szegedi Mária vagyok, és itt vagyok veletek déli 12 óráig. Elkísérlek benneteket, helyi információkkal, környékbeliekkel és remek programajánlókkal is készültem mára, de jönnek a legnagyobb slágereink, és például itt van kezdésnek a Lost Frequencies és a Feeling című daluk. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok nektek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM.

pluszosok, a Nagyváradi Önkormányzat tájékoztat bennünket, hogy június 4-én, tehát ma csütörtökön, reggel 6 órától várhatóan 12 órán keresztül ideiglenes forgalomkorlátozások vannak érvényben a Drágosvadó utcán az ottani vasúti felüljáróépítési munkálatok miatt. A Drágosvadó utcán a vasúti térségében lezárták a Kolozsvár felé vezető forgalmi sávot a Szőlős, tehát a Szeleusolói utcai elágazásnál, a Lukoil töltőállomás mellett. Vagyis autóval nem lehet a Lukoil mellett jobbra haladni Kolozsvár irányába, hanem a forgalmat az Alexandru Averescu útra terelik, majd a Drágosvadó utca kereszteződésében lehet jobbra fordulni Kolozsvár irányába. Ez pedig azt jelenti, hogy azon a szakaszon a vasúti felüljáróvezetben mindkét irányban egy-egy sávon haladhat a gépjárműforgalom a Drágosvadó utcán. Köszi a figyelmet, vigyázzatok magatokra, jó utat, jó rádiózást, a folytatás pedig már itt is van. Érkezik Alefarben és a Baby Goodbye. Baby Goodbye!

volt a Honeybeast és az Éjfél után című dalok. 8 óra múlt 17 perccel, én pedig hoztam nektek egy nagyon jó hírt. Új oktatóközpont létrehozásán dolgozik ugyanis a Nagyváradi Páli Szent Vince Társaság, ahol első segélynyújtást és prevenciós képzéseket szerveznének a szülők számára. Emellett folyamatban van a gyermekmentő kézikönyv szülőknek, amíg a Gyermekrohamkocsi megérkezik című kiadvány román nyelvű fordítása is, mondta Eszter Kis Balázs, a Nagyváradi Páli Szent Vince Társaság elnöke és a gyermekmentő szolgálat alapítója. A könyv fejezetei egységes felépítést követnek, tehát röviden bemutatják az adott állapotot, annak lehetséges okait, a megelőzés módjait, valamint azt is, hogy milyen tévhitek vagy hibás reakciók ronthatnak a helyzeten. A kiadvány külön színkódolt részekkel segíti a gyors tájékozódást. Ha még nincs meg nektek ez a könyv, akkor ezt Kis Balázsnál tudjátok beszerezni, és ahogy elmondtam, készül a kiadvány román nyelvű fordítása is.

0: 8 óra múlt 24 perccel, nagyváradiak, környékbeliek, szép jó reggelt kívánok mindenkinek, ez azt jelenti, hogy fél időhöz érkeztünk itt. A csütörtök délelőtti plusz első órájában, a folytatásban érkeznek a bennünket leginkább érintő hírek. Petru Anita kolléganőm beszámol nekünk arról, hogy dobogósok vagyunk az Európai Unióban, no de miért? Hát a fellegekben járó áramárának köszönhetően májusban csak Írországban és Olaszországban került többe az elektromos energia. Anita érkezik a részletekkel, én pedig a hírek után. A legszuperebb slágerekkel várlak vissza benneteket. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
1: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új felnék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pointez gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
3: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett, egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
4: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók, szakértelem, bizalom.
5: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port örölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringsilhaa gyorsan már 5 percen belül hat és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyílásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék.
6: Mi a közös a lejben és a forintban? Mindkettő segít, hogy közelebb legyél szeretteidhez. A Raiffeisennél pedig mindkét számlát díjmentesen megkaphatod. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyisd lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz 0 számla vezetési díjjal és Benere deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ru oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Társadalmi célú hirdetés.
7: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
0: Az áramárának tekintetében dobogósok vagyunk az Európai Unióban. Májusban csak Írországban és Olaszországban került többe az elektromos energia. Az Európai Bizottság igazságügyi és fogyasztóvédelmi főigazgatóságához fordult a nagyváradi Premontrei rendház ügyében Kulcsár Terza József parlamenti képviselő. Akár 200 ezer euró támogatást is kaphatnak a diaszpóra itthon fektet be elnevezésű programmal a külföldön élő itthon vállalkozásba kezdő román állampolgárok. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok.
8: 109,52 euró per megawattóra volt májusban másnapi szállításra a villanyáram átlagára a bukaresti áramtőzsdén. Ez közel 25 euróval, 39%-kal haladta meg az egy évvel korábbi értéket. Áprilishoz képest 16%-kal, közel 15 euróval drágult az elektromos energia a nagybani piacon. A villanyáram csak Írországban és Olaszországban volt drágább, mint nálunk. Németországban az átlagár 11 euróval volt alacsonyabb, mint Romániában, míg a franciaországi ára felét sem tette ki a hazainak. Idehaza a kínálat csökkenése miatt ugrott meg az áram nagykereskedelmi ára, mivel a csernavodai atomerőművet műszaki felülvizsgálat miatt leállították, a petrobrázi erőmű pedig csökkentett kapacitással termelt. Az áram nagybani piaci árának a tekintetében már tavaly is a legdrágább uniós tagállamok közé tartoztunk. A szolgáltatók által a másnapi szállítási piacon vásárolt villanyáram mennyisége Romániában az országos fogyasztás mintegy 30%-át teszi ki. Az Európai Bizottság igazságügyi és fogyasztóvédelmi főigazgatóságához fordult a nagyváradi Premontrei rendház ügyében Kulcsár Terza József parlamenti képviselő, ezt ő maga jelentette be a Facebook oldalán. A parlamenti képviselő, aki egyben a Magyar Polgári Erő nevű kispártelnöke, azt írta, Brüsszelbe küldött levelében Fejes Rudolf Anzám apát Premontrei prépos prelátus rendházból való kilakoltatására hívta fel a figyelmet. Jelezte az uniós szerveknek, hogy a román állami hatóságok súlyosan megsértették az Európai Unió alapjogi kártájának, valamint az emberi jogok európai egyezményének egyes cikkelyeit, amikor kilakoltatták az apátot. Fejes Rudolf Anzám apátot május 27-én hajnalban lakoltatták ki a nagyváradi önkormányzat képviselői a Premontrei rendház önkormányzatnak ítélt helyiségeiből, miután áttörték az egykori Premontrei gimnázium és a rendház közötti falat. Akár 200 ezer euró támogatást is kaphatnak a Diaspora Itthon fektet be elnevezésű programmal a külföldön élő, itthon vállalkozásba kezdő román állampolgárok. A 100 millió eurós összköltségvetésű kezdeményezés azokat a külföldön élő román állampolgárokat kívánja támogatni, akik mikro, kis vagy közepes méretű új vállalatokon keresztül akarnak Romániában befektetni. Támogatásra az a 3 évnél fiatalabb vállalkozás jogosult, amelynek többségi tulajdonosa vagy tulajdonosai olyan román állampolgárok, akik a hitelkérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 12 egymást követő hónapon át külföldi lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási helyen rendelkeztek, illetve a finanszírozási kérelemben megjelölt területen mérvadó szakmai tapasztalattal, tanulmányokkal rendelkeznek, vagy jártasak a cégvezetésben.
4: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Változékony időjárásunk lesz a mai nap folyamán. Itt a délelőtti órákban többnyire felhős marad az égbolt felettünk, és záporok, zivatarok kialakulására is számíthatunk. A délutáni órákra kissé felszakadozik a felhőzet, 24-25 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 15 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján pénteken, szombaton és vasárnap is 26-27 Celsius fokot mérhetünk majd.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
4: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Ideiglenes forgalomkorlátozások vannak érvényben reggel 6 órától a Drágosvodó utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatok miatt. Lezárták a Kolozsvár felé vezető forgalmi sávot a Szőlős, tehát a Szeleusolói utcai elágazásnál a Lukoil töltőállomás mellett. Tehát autóval nem lehet a Lukoil mellett jobbra haladni Kolozsvár irányába, hanem a forgalmat az Alexandru Alvarezku útra terelik, majd a Drágosvodó utca kereszteződésében lehet jobbra fordulni Kolozsvár irányába. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
4: És most vissza a zenéhez.
0: Magyar slágerrel folytatjuk a csütörtök délelőtt, érkezik Rácz Gergő és a Valami című dala. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok mindenkinek!

slágerek és a bennünket érintő leghasznosabb információk itt a Plusz FM délelőtti adásában. Nagyváradi a környékbeliek háromnapos mini vakáció kezdődik péntektől több ezer romániai pedagógus és diák számára. Miután június 5-én pénteken a pedagógus nap miatt szünetelnek a tanórák az állami oktatási intézményekben. A hosszú hétvége pénteket, szombatot és vasárnapot foglalja magában, a tanítás pedig csak hétfőn folytatódik. És ami jó hír, hogy az órákat később sem kell majd bepótolni. A pedagógus napot minden évben június 5-én ünneplik Romániában. Az ünnep 2007-ben vált hivatalossá, 2024-től pedig bekerült azok közé a munkaszüneti napok közé, amelyek a közoktatásban dolgozó alkalmazottakat megilletik. Egyes magániskolák esetében ugyanakkor az intézmények belső szabályzata és szerződéses előírásai alapján eltérhet a pénteki program. A szünnap közvetlenül a tanév vége előtt érkezik. A végzős középiskolások számára gyakorlatilag csütörtökön ér véget a tanítás, tehát ma, míg a nyolcadikosok június 12-ig járnak iskolába. A legtöbb diák számára a 2025-26-os tanév június 19-én zárul, a nyári vakáció pedig június 20-án kezdődik.

Harcosok ma ünnepi hangulat tölti meg több nagyváradi és Bihar megyei iskola udvarát, dísztermeit, hiszen elérkezett a ballagás napja. Többen ma búcsúznak iskolájuktól, tanáraiktól és diáktársaiktól, lezárva életük egy fontos fejezetét. Nagyváradon a Mihály Eminescu Főgimnázium magyar tagozatán reggel 9 órától tartják a közös ballagási ünnepséget az iskola udvarán. 10 órától az Érmihály Falvi Egyes Számú Technológiai Líceum végzősei is búcsúznak, majd 11 órától egyszerre több helyszínen is megszólalnak a ballagási dalok. A Nagyváradi Művészeti Líceum két magyar végzős osztálya az Állami Filharmónia Enescu Bartók termében ünnepel, miközben Székelyhídon a Petőfi Sándor Elméleti Líceum és a Margitai Horváth János Elméleti Líceum végzősei is átveszik a ballagó tarisznyát és búcsút intenek középiskolás éveiknek. A ballagás mindig különleges pillanat, egyszerre szól az emlékekről, a barátságokról és az új kezdetekről. Minden végzős diáknak szívből gratulálok ehhez a mérföldkőhöz, és sok sikert, bátorságot, örömteli élményeket kívánok az előttetek álló úthoz. Legyen szép a mai nap, és váljanak valóra az álmaitok. A Plusz FM-en pedig már folytatódnak is a legnagyobb slágerek, érkezik Rózsa Magdolna és a

0: Hogy telik a csütörtök délelőtt? Nagyváradiak, környékbeliek, meséljetek nekem, mi újság az utakon. Ha bármi rendkívüli tapasztalatok, legyen szó torlódásról, sebességmérésről, vagy esetleg útlezárásról, hívjatok bátran 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk. SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, és ott vagyunk a közösségi oldalakon is, Plusz FM Nagyváradként, Facebookon és Instagramon is megtaláltok bennünket. Most pedig zárjuk a csütörtök délelőtti plusz első óráját, hamarosan 9 óra. Érkezik Petru Anita kolléganőm a hírekkel, én pedig a hírek után ezzel a Klasnágerrel várlak vissza benneteket. Mutatom.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
3: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos, van az
4: a mester. A következő járra meg lesz a csípe!
5: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúp tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúp. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
6: Elkezdődött az akciók dédémániája a Dédémánban. Most a Paxton elektromos mop akkumulátorral csak 229, valamint az Albio nedves törlőkendő szodabikarbónával és ecettel 100 darabos kiszerelésben csak 9,99 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
7: Étel után puffadás, kell nekem egy változás. Nem használok autót, ebéd után sétálok. Vitaminadagom szép, mérek ásványt, fehérjét. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem. Emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású Kebene Enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene Enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
8: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
0: Az áramárának tekintetében dobogósok vagyunk az Európai Unióban. Májusban csak Írországban és Olaszországban került többe az elektromos energia. Az Európai Bizottság igazságügyi és fogyasztóvédelmi főigazgatóságához fordult a nagyváradi Premontrei rendház ügyében Kulcsár Terza József parlamenti képviselő. Akár 200 000 euró támogatást is kaphatnak a diaszpóra itthon fektetve elnevezésű programmal a külföldön élő itthon vállalkozásba kezdő román állampolgárok. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok.
9: 109,52 euró per megawattóra volt májusban másnapi szállításra a villanyáram átlagára a bukaresti áramtőzsdén. Ez közel 25 euróval, 39%-kal haladta meg az egy évvel korábbi értéket. Áprilishoz képest 16%-kal, közel 15 euróval drágult az elektromos energia a nagybani piacon. A villanyáram csak Írországban és Olaszországban volt drágább, mint nálunk. Németországban az átlagár 11 euróval volt alacsonyabb, mint Romániában, míg a franciaországi ára felét sem tette ki a hazainak. Idehaza a kínálat csökkenése miatt ugrott meg az áram nagykereskedelmi ára, mivel a csernavodai atomerőművet műszaki felülvizsgálat miatt leállították, a petrobrázi erőmű pedig csökkentett kapacitással termelt. Az áram nagybani piaci árának a tekintetében már tavaly is a legdrágább uniós tagállamok közé tartoztunk. A szolgáltatók által a másnapi szállítási piacon vásárolt villanyáram mennyisége Romániában az országos fogyasztás mintegy 30%-át teszi ki. Az Európai Bizottság igazságügyi és fogyasztóvédelmi főigazgatóságához fordult a nagyváradi Premontrei rendházügyében Kulcsár Terza József parlamenti képviselő. Ezt ő maga jelentette be a Facebook oldalán. A parlamenti képviselő, aki egyben a Magyar Polgári Erő nevű kis pártelnöke, azt írta, Brüsszelbe küldött levelében Fejes Rudolf Anzelm apát Premontrei prépos prelátus rendházból való kilakoltatására hívta fel a figyelmet. Jelezte az uniós szerveknek, hogy a román állami hatóságok súlyosan megsértették az Európai Unió alapjogi kártájának, valamint az emberi jogok európai egyezményének egyes cikkelyeit, amikor kilakoltatták az apátot. Fejes Rudolf Anzelm apátot május 27-én hajnalban lakoltatták ki a nagyváradi önkormányzat képviselői a Premontrei rendház önkormányzatnak ítélt helyiségeiből, miután áttörték az egykori Premontrei gimnázium és a rendház közötti falat. Akár 200 ezer euró támogatást is kaphatnak a Diaszpóra Itthon fektet be elnevezésű programmal a külföldön élő, itthon vállalkozásba kezdő román állampolgárok. A 100 millió eurós összköltségvetésű kezdeményezés azokat a külföldön élő román állampolgárokat kívánja támogatni, akik mikro, kis vagy közepes méretű új vállalatokon keresztül akarnak Romániában befektetni. Támogatásra az a 3 évnél fiatalabb vállalkozás jogosult, amelynek többségi tulajdonosa vagy tulajdonosai olyan román állampolgárok, akik a hitelkérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 12 egymást követő hónapon át külföldi lakóhelyjel vagy bejelentett tartózkodási helyen rendelkeztek, illetve a finanszírozási kérelemben megjelölt területen mérvadó szakmai tapasztalattal, tanulmányokkal rendelkeznek, vagy jártasak a cégvezetésben.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Változékony időjárásunk lesz a mai nap folyamán. Itt a délelőtti órákban többnyire felhős marad az égbolt felettünk, és záporok, zivatarok kialakulására is számíthatunk. A délutáni órákra kissé felszakadozik a felhőzet, 24-25 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 15 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján pénteken, szombaton és vasárnap is 26-27 Celsius fokot mérhetünk majd.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Megkezdődött két új közúti aluljáró építése Nagyváradon, ami jelentős közlekedési változásokat von maga után a belvárosban. A múzeum, tehát a Muzeolúj utca és a Dácsia Sugár út kereszteződésében új körforgalmat alakítottak ki. Innen tovább lehet hajtani a Petőfi Park felé, ugyanakkor az út fő utca felüli vége le van zárva. Ezért a Petőfi Park felől érkező autósoknak vissza kell fordulniuk, nem hajthatnak rá a fő utcára. A Bucsercs, Nikolai Titulescu, Peszkorosolói és Mesztekönisolói utcák felől érkező autósok behajthatnak a fő utcára, de csak is balra mehetnek, a Körös Áruház irányába, és számukra kialakítottak egy letérőt a Petőfi Park felé. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: 2026. június 4-e csütörtök, a 89,6-on pedig már benne is vagyunk a délelőtti plusz második órájában. Hello, nagyváradi a környékbeliek, Szegedi Mária vagyok, és érkezzem a következő 60 percben is helyi környékbeli infókkal, programajánlókkal és a legszuperebb slágerekkel. Köszöntöm a mai névnaposokat, a Bulcsókat és a Tormásokat, és persze a születésnaposokat is. Isten éltessen benneteket nagyon sokáig. Most pedig hozom is a folytatást, itt van Ray Dalton és a Do It Again. Jó utat és jó rádiózást kívánok nektek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvár!

Slágerek, helyi információk és remek programajánlók itt a Plusz FM csütörtök délelőtti adásában. Születése 70. évfordulóján Kinde Anna Mária költőre, szerkesztőre emlékezik a Holnap Kulturális Egyesület és a Léda Alapítvány. Az életműből válogatva a Körömvirág Együttes ad verskoncertet. A Kocsis Csaba megzenésítésében elhangzó dalokat június 11-én csütörtökön 19 órától a Lédaház Kultúrtér földszinti termében hallgathatja meg az érteklődő közönség. A Húzódjál közelebb című előadás előtt beszédet mond Simon Judit, a Holnap Kulturális Egyesület elnöke. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, a belépés ingyenes. Kinde Anna Mária költőre, szerkesztőre emlékeznek tehát a Lédaházban június 11-én csütörtökön 19 órától.

Ez volt a Magnakum Lauda és a Piros az Alma című daluk. 9 óra múlt 20 perccel nagyváradiak környékbeliek, én pedig a bihariaknak hoztam fontos információt, ugyanis a Bihar Község Polgármesteri Hivatala Facebook bejegyzésében értesíti a lakosságot, hogy pénteken este, azaz június 5-én 22 órától rovarírtási munkálatok lesznek Bihar Község egész területén. Ezért arra kérnek mindenkit, hogy ebben az időszakban lehetőleg ne tartózkodjon kint, és a házi állataikat se engedjék ki a szabadba. Vigyázzunk egymásra, és óvjuk a környezetünket, áll a bejegyzésben. Június 5-én este 22 órától tehát rovarírtási munkálatok lesznek Bihar Község.

0: óra múlt 27 perccel nagyváradiak környékbeliek a csütörtök délelőtti plusz második órájában járunk. Itt az ideje a híreknek. Petronita kolléga nőmmel készen áll. Beszámol nekünk a folytatásban arról, hogy az Európai Bizottság igazságügyi és fogyasztóvédelmi főigazgatóságához fordult a nagyváradi Premontrei rendház ügyében Kulcsár Terza József, parlamenti képviselő. Érkezik Anita a részletekkel, én pedig a hírek után a legszuperebb slágerekkel várlak vissza benneteket. Mindenképp maradjatok velünk.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től.
3: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhá a xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhá, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
4: Elkezdődött az akciók Dedemániája a Dedemánban. Most a Hofled Star mennyezeti lámpa 19,90 bani, valamint a 39 cm-es napelemes LED lámpa csak 7,90 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
0: Az áramárának tekintetében dobogósok vagyunk az Európai Unióban. Májusban csak Írországban és Olaszországban került többe az elektromos energia. Az Európai Bizottság igazságügyi és fogyasztóvédelmi főigazgatóságához fordult a nagyváradi Premontrei rendház ügyében Kulcsár Terza József parlamenti képviselő. Akár 200 ezer euró támogatást is kaphatnak a diaszpóra itthon fektet be elnevezésű programmal a külföldön élő itthon vállalkozásba kezdő román állampolgárok. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. 109,52 euró per megawattóra volt májusban másnapi szállításra a villanyáram átlagára a bukaresti áramtőzsdén. Ez közel 25 euróval, 39%-kal haladta meg az egy évvel korábbi értéket. Áprilishoz képest 16%-kal, közel 15 euróval drágult az elektromos energia a nagybani piacon. A villanyáram csak Írországban és Olaszországban volt drágább, mint nálunk. Németországban az átlagár 11 euróval volt alacsonyabb, mint Romániában, míg a franciaországi ára felét sem tette ki a hazainak. Idehaza a kínálat csökkenése miatt ugrott meg az áram nagy kereskedelmi ára, mivel a csernavodai atomerőművet műszaki felülvizsgálat miatt leállították, a petrobrázi erőmű pedig csökkentett kapacitással termelt. Az áram nagybani piaci árának a tekintetében már tavaly is a legdrágább uniós tagállamok közé tartoztunk. A szolgáltatók által a másnapi szállítási piacon vásárolt villanyáram mennyisége Romániában az országos fogyasztás mintegy 30%-át teszi ki. Az Európai Bizottság igazságügyi és fogyasztóvédelmi főigazgatóságához fordult a nagyváradi Premontrei rendház ügyében Kulcsár Terza József parlamenti képviselő, ezt ő maga jelentette be a Facebook oldalán. A parlamenti képviselő, aki egyben a Magyar Polgári Erő nevű kispártelnöke, azt írta, Brüsszelbe küldött levelében Fejes Rudolf Anzelm apát Premontrei prépos prelátus rendházból való kilakoltatására hívta fel a figyelmet. Jelezte az uniós szerveknek, hogy a román állami hatóságok súlyosan megsértették az Európai Unió alapjogi chartájának, valamint az emberi jogok európai egyezményének egyes cikkelyeit, amikor kilakoltatták az apátot. Fejes Rudolf Anzelm apátot május 27-én hajnalban lakoltatták ki a nagyváradi önkormányzat képviselői a Premontrei rendház önkormányzatnak ítélt helyiségeiből, miután áttörték az egykori Premontrei gimnázium és a rendház közötti falat. Akár 200 ezer euró támogatást is kaphatnak a Diaszpóra Itthon fektet be elnevezésű programmal a külföldön élő, itthon vállalkozásba kezdő román állampolgárok. A 100 millió eurós összköltségvetésű kezdeményezés azokat a külföldön élő román állampolgárokat kívánja támogatni, akik mikro, kis vagy közepes méretű új vállalatokon keresztül akarnak Romániában befektetni. Támogatásra az a 3 évnél fiatalabb vállalkozás jogosult, amelynek többségi tulajdonosa vagy tulajdonosai olyan román állampolgárok, akik a hitelkérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 12 egymást követő hónapon át külföldi lakóhelyel vagy bejelentett tartózkodási helyen rendelkeztek, illetve a finanszírozási kérelemben megjelölt területen mérvadó szakmai tapasztalattal, tanulmányokkal rendelkeznek, vagy jártasak a cégvezetésben.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
3: Változékony időjárásunk lesz a mai nap folyamán. Itt a délelőtti órákban többnyire felhős marad az égbolt felettünk, és záporok, zivatarok kialakulására is számíthatunk. A délutáni órákra kissé felszakadozik a felhőzet, 24-25 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 15 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján pénteken, szombaton és vasárnap is 26-27 Celsius fokot mérhetünk majd.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
3: Ideiglenes forgalomkorlátozások vannak érvényben reggel 6 órától a Drágosvad utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatok miatt. Lezárták a Kolozsvár felé vezető forgalmi sávot a Szőlős, tehát a Szeleusolói utcai elágazásnál, a Lukoil töltőállomás mellett. Tehát autóval nem lehet a Lukoil mellett jobbra haladni Kolozsvár irányába, hanem a forgalmat az Alexandru Alvarez

Apró slágerek, magyar kedvencek és a bennünket érintő leghasznosabb információk. Hamarosan megkezdődik a nagyváradi 54-es számú óvoda teljes korszerűsítése, miután az önkormányzat aláírta a beruházás finanszírozási szerződését. Az Alumínai utcában működő intézmény felújítása összesen 21,8 millió lejbe kerül, amelyből közel 13,9 millió lej vissza nem térítendő Európai Uniós támogatás. A munkálatok várhatóan 2 évig tartanak, a szükséges műszaki tervek már elkészültek. A beruházás során felújítják az épületet, korszerűsítik a gépészeti és elektromos rendszereket, javítják az energiahatékonyságot, valamint modern energiafelügyeleti megoldásokat vezetnek be. Az óvoda új felszereléseket kap, a csoportszobákat és a közös tereket pedig a mai igényekhez igazítják. Megújul az épület homlokzata és környezete is. Az 1978-ban épült intézmény jelenleg 12 csoportszobával működik.

Harcosok június 13-án rendezik meg Nagyváradon a Szecesszió világnapját, amelynek idei témája a nők szerepe a szecesszióban. Az egésznapos programsorozat középpontjában ezúttal nem csak a nő, mint múzsa, hanem a nő, mint alkotó áll. A szervezők ingyenes belépést biztosítanak a Darvas-Narosház épületébe, ahol kiállítások, kreatív foglalkozások, gyermekprogramok és szakmai előadások várják az érdeklődőket. A nap során magyar, román és angol nyelvű tematikus séták indulnak a város szecessziós épületei között, emellett filmvetítéseket és különleges műhelymunkákat is szerveznek. A délutáni és esti programok között szerepel a Nagyváradi Állami Filharmónia Art Nouveau kórusának koncertje, valamint Sorvina és Misa Blanos fellépése. Az ünnep csúcspontja pedig este 10 órától kezdődik, amikor fényinstallációk és videomapping projekciók keltenek életre több ikonikus váradi épületet. Látványos fényjáték borítja majd többek között a Fekete Sas palota passzázsát, a Moskovics Adolf és Fiai palota épületét, a Pojnár házat, a Dajcs házat, a Színház homlokzatát, valamint a Sebeskörös partját is. A programok többsége ingyenesen látogatható. A részletes menetrend és az előzetes regisztrációhoz kötött események listáját az Oradea Heritage felületein találjátok. Június 13-án tehát a Szecesszió világnapját ünnepeljük Nagyváradon. Ezúttal pedig a középpontban a nő, mint alkotó áll.

Kisváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

58 perc nagyváradiak, környékbeliek, zárjuk a csütörtök délelőtti plusz második óráját. A folytatásban már itt is van Petró Anita a bennünket leginkább érintő hírekkel. De még mielőtt átadom neki a mikrofont, jó, ha tudjátok, ha van kérdésetek, információtok, engem elértek a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon. SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Hívjatok, írjatok üzenetet bátran, most pedig mutatom, hogy mivel jövök vissza hozzátok a következő órában.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
2: Homok, vesekő, fedezd fel a gyógyszertárakban található uraktív lítóformulát. Hozzájárul a vesekő képződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Uraktív lító. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő, ásványi anyagokat és növényi kivonatokat tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot, napi 2 kapszula. Gyermekektől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Szinte megfizethetetlenek a lakásárak, Románia hamarosan a bérlők országává válhat. Még várat magára 3 nagyváradi park felújításának befejezése. A december 1, a december 22 és a Bratiano park modernizálási munkálatait eredetileg május 31-ig kellett volna befejezni. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság jelentése szerint az eperben, a szőlőben és a narancsban található a legtöbb növényvédőszer maradvány. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A bérlők országává válhat Románia a következő években, melyet befektetési alapok, algoritmusok és a globális tőke irányít, áll a Frames tanácsadó cég elemzésében. Az Azure Press hírügynökség összeállítása szerint a nagyvárosokban teljesen elszabadultak a lakásárak. Az adatok egyértelműen azt mutatják, hogy strukturális szakadék alakult ki a bérek és az ingatlanárak között. Az áremelkedések okai általában ismertek, az építőanyagok drágulása, a logisztikai költségek növekedése, valamint a vidékről a városokba irányuló elvándorlás miatt növekvő kereslet. Az ingatlanárak emelkedésének másik oka, különösen a városközpontokban, az Airbnb-hez és a Bookinghoz hasonló rövid távú szálláskiadó platformok terjedése, melyek jelentős számú lakást vontak ki a hagyományos piacról. Még várat magára 3 nagyváradi park felújításának befejezése. A december 1, a december 22 és a Bratiano park modernizálási munkálatait eredetileg május 31-ig kellett volna befejezni, és ha a kivitelezők kicsúsznak a határidőből, a polgármesteri hivatal kiszámlázta volna a késedelmi kötbért. A büntetéstől azonban egyelőre megmenekültek a cégek, ugyanis mint a Sebastian Márk is a polgármesteri hivatal műszaki igazgatója elárulta, újabb egy hónap haladékot kaptak a munkálatokra, így az új céldátum június 30-a lett. Míg a Bratiano parkban már az utolsó simításokat végzik, a december 22 parkban maga az önkormányzat kért plusz munkálatokat, ami érthetővé teszi a csúszást. A december 1 park viszont még nagyon távol áll a befejezéstől, és igencsak kérdéses, hogy az extra egy hónap elég lesz-e arra, hogy a kivitelező a munka végére érjen. Az eperben, a szőlőben és a narancsban található a legtöbb növényvédőszer maradvány, áll az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság jelentésében. Az adatok azt mutatják, hogy a vizsgált szamócaminták több mint 70%-a tartalmazott szermaradványokat, így ez a gyümölcs került a rangsor első helyére. A második helyet a szőlő foglalja el, a Spanyolországból származó csemegeszőlő esetében pedig a minták körülbelül 60%-ában mutattak ki magas szermaradvány szintet. A harmadik helyen a narancs áll. A kutatás során több országból származó emberi fogyasztásra szánt gyümölcs és zöldség minták ezreit elemezték. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a tesztelt termékek többsége megfelel a jogszabályokban előírt élelmiszerbiztonsági határértékeknek.
0: Plusz FM. Időjárás jelentés.
4: Változékony időjárásunk lesz a mai nap folyamán. Itt a délelőtti órákban többnyire felhős marad az égbolt felettünk, és záporok, zivatarok kialakulására is számíthatunk. A délutáni órákra kissé felszakadozik a felhőzet, 24-25 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 15 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján pénteken, szombaton és vasárnap is 26-27 Celsius fokot mérhetünk majd.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
7: Plusz FM. Közlekedési információk.
4: Ideiglenes forgalomkorlátozások vannak érvényben reggel 6 órától a Drágosvodó utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatok miatt. Lezárták a Kolozsvár felé vezető forgalmi sávot a Szőlős, tehát a Szeleusolói utcai elágazásnál a Lukoil töltőállomás mellett. Tehát autóval nem lehet a Lukoil mellett jobbra haladni Kolozsvár irányába, hanem a forgalmat az Alexandru Alvarezku útra terelik, majd a Drágosvodó utca kereszteződésében lehet jobbra fordulni Kolozsvár irányába. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
7: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: Itt a Plusz FM Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok, azon belül is a Plusz FM csütörtök délelőtti adása szól. Szegedi Mária vagyok, és még déli 12 óráig itt vagyok veletek. Mérkezem helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. Szó lesz arról itt a következő 50 percben, hogy a Grund School megszervezi a gyereki a Grundra kiskamasz klubját ma délután 16 órától, illetve arról, hogy az EKE91 Nagyvárad Bihar megszervezi az 5. Bihar Fürheti reggig teljesítménytúrát, de fontos információval érkezem a váradi parkolóhelybérlőknek. Mindenképp maradjatok velünk, most viszont zenélünk, Teddy Swimzalával kezdünk. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra!
7: Slágerek, magyar kedvencek!

figyelem, plusz a sok jó, ha tudjátok, hogy június 10-ig kell regisztrálniuk a váradi parkolóhelybérlőknek. Elveszíthetik lakóhelyi parkolóhelyüket ugyanis azok a nagyváradiak, akik június 10-ig nem hoznak létre felhasználói fiókot, és nem frissítik az adataikat a parkolási rendszer online felületén. A polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint a rendszerben már mind a 20.770 kiosztott parkolóhely szerepel. A regisztráció és az adatok aktualizálása szükséges ahhoz, hogy elkészülhessen a parkolóhely használati szerződés, valamint a parkolóhelyet azonosító tábla. A határidő a lakóhelyi parkolókra vonatkozó új szabályzat elfogadása után meghatározott 3 hónapos időszak végén, június 10-én jár le tehát. Aki eddig nem végzi el a regisztrációt, elveszíti a már kiosztott parkolóhelyét, amelyet ezt követően nyilvános liciten újra kiadnak. Az önkormányzat arra kéri az érintetteket, hogy ne halasszák az utolsó napokra az ügyintézést, és a szükséges dokumentumok, személyigazolványok, forgalmi engedély, tulajdonlap vagy bérleti szerződés alapján pontosan töltsék ki az adatokat. A hivatal figyelmeztet bennünket arra is, hogy a hibás vagy hiányos adatok miatt a rendszer nem hitelesíti a felhasználói fiókot, ami szintén a parkolóhely elvesztéséhez vezethet.

Slágerek, magyar kedvencek és remek programajánlók itt a 89,6-on. Hello, hello, nagyváradiak, környékbeliek! Június 13-án szombaton az EKE 91 Nagyvárad Bihar megszervezi az 5. Bihar-Füredi-Rekék teljesítménytúrát. A túra helyszínére szombaton, június 13-án autóbusz indul Nagyváradról, amely este tér vissza a városba. Szombat reggel indulnak 6:15-kor a Dacia Sugárútról, a profi üzlet melletti autóbusz megállóból, illetve 6:30-kor a Gosdulicám háta mögül, a Körösparti parkolóból. Ha felkeltett az érdeklődéseteket, és szívesen csatlakoznátok az 5. Bihar-Füredi Regék teljesítménytúrához, akkor jelentkezzetek bátran Hangai Violettánál a 0745 938-as telefonszámon. Várnak mindenkit nagy szeretettel!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Kampbe fent nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
3: Hit the beat and take it to the first note.

0: Ezzel pedig fél időhöz érkeztünk itt a csütörtök délelőtti plusz harmadik órájában, 10 óra múlt 29 perccel. A folytatásban már itt is van a kedves Petro Anita kolléganőm, aki érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Beszámol nekünk arról, hogy akár 200 ezer euró támogatást is kaphatnak a Diaspora itthon fektet be elnevezésű programmal a külföldön élő, itthon vállalkozásba kezdő román állampolgárok. Maradjatok velünk, a részletekért érdemes, én pedig a hírek után a legszuperebb slágerekkel várlak vissza benneteket.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Elkezdődött az akciók Dede mániája a Dedemánban. Most a Paxton elektromos mop akkumulátorral csak 229, valamint az Albio nedves törlőkendő szodabikarbónával és ecettel 100 darabos kiszerelésben csak 9,99 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
4: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
5: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
0: Az áramárának tekintetében dobogósok vagyunk az Európai Unióban. Májusban csak Írországban és Olaszországban került többe az elektromos energia. Az Európai Bizottság igazságügyi és fogyasztóvédelmi főigazgatóságához fordult a nagyváradi Premontrei rendház ügyében Kulcsár Terza József parlamenti képviselő. Akár 200 ezer euró támogatást is kaphatnak a Diaspora itthon fektet be elnevezésű programmal a külföldön élő itthon vállalkozásba kezdő román állampolgárok. Sziasztok, Petro Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. 109,52 euró per megawattóra volt májusban másnapi szállításra a villanyáram átlagára a bukaresti áramtőzsdén. Ez közel 25 euróval, 39%-kal haladta meg az egy évvel korábbi értéket. Áprilishoz képest 16%-kal, közel 15 euróval drágult az elektromos energia a nagybani piacon. A villanyáram csak Írországban és Olaszországban volt drágább, mint nálunk. Németországban az átlagár 11 euróval volt alacsonyabb, mint Romániában, míg a franciaországi ára felét sem tette ki a hazainak. Idehaza a kínálat csökkenése miatt ugrott meg az áram nagy kereskedelmi ára, mivel a csernavodai atomerőművet műszaki felülvizsgálat miatt leállították, a petrobrázi erőmű pedig csökkentett kapacitással termelt. Az áram nagybani piaci árának a tekintetében már tavaly is a legdrágább uniós tagállamok közé tartoztunk. A szolgáltatók által a másnapi szállítási piacon vásárolt villanyáram mennyisége Romániában az országos fogyasztás mintegy 30%-át teszi ki. Az Európai Bizottság igazságügyi és fogyasztóvédelmi főigazgatóságához fordult a nagyváradi Premontrei rendház ügyében Kulcsár Terza József parlamenti képviselő. Ezt ő maga jelentette be a Facebook oldalán. A parlamenti képviselő, aki egyben a Magyar Polgári Erő nevű kispártelnöke, azt írta, Brüsszelbe küldött levelében Fejes Rudolf Anzelm apát Premontrei prépos prelátus rendházból való kilakoltatására hívta fel a figyelmet. Jelezte az uniós szerveknek, hogy a román állami hatóságok súlyosan megsértették az Európai Unió alapjogi kártájának, valamint az emberi jogok európai egyezményének egyes cikkelyeit, amikor kilakoltatták az apátot. Fejes Rudolf Anzelm apátot május 27-én hajnalban lakoltatták ki a nagyváradi önkormányzat.

0: Megelőző 18 hónapban legalább 12 egymást követő hónapon át külföldi lakóhelyel vagy bejelentett tartózkodási helyen rendelkeztek, illetve a finanszírozási kérelemben megjelölt területen mérvadó szakmai tapasztalattal, tanulmányokkal rendelkeznek, vagy jártasak a cégvezetésben.
1: És most vissza a zenéhez!
2: Sam Fender és Olivia Dean közösen érkezik a csütörtök délelőtti plusz folytatásában, jó utat, jó rádiózást, ha pedig munkából hallgattok bennünket, kitartást, jó munkát kívánok mindenkinek!

Hello, hello, pluszosok! Ma június 4-én, csütörtökön 16 órától újra megnyitja kapuit a Gyereki a Grundra Kiskamasz Klub a Bratianu Park 58 szám alatt. A klub azoknak a gyerekeknek szól, akik szeretnének egy olyan közösséghez tartozni, ahol szabad kérdezni, kipróbálni új dolgokat, beszélgetni, nevetni, vagy akár a kisebb-nagyobb hétköznapi kudarcokat is megosztani. A szervezők a Grundschool szerint a cél egy olyan elfogadó tér kialakítása, ahol a kapcsolódás és az együtt töltött idő a legfontosabb. Egy élő kapcsolatot teremteni a gyerekekkel, egy olyan helyet, ahol például rugalmas a korhatár, helye van a kísérleteknek, nincs hülye kérdés. Kacaghatnak azon is, hogy a suliban hogyan sikerült a tejkifli dobálás, szomorkodhatnak is mondjuk azon, hogy odaég a puding, vagy hogy a videós recept nem éppen olyan könnyű, mint ahogyan az elsőre látszik. A foglalkozásokat a Grund munkatársai vezetik, a szükséges alapanyagokat és eszközöket a szervezők biztosítják. A részvétel ingyenes, az érdeklődők előzetesen jelentkezhetnek a szervezők által közzétett online űrlapon. Ma június 4-én, tehát 16 órától újra megnyitja a kapuit a Gyereki a Grundra Kiskamasz Klubban.

Március 7-én vasárnap 18 órától ad koncertet Nagyváradon ifjabb Balázs Elemér pluszosok. A junior primadíjas zongorista és zeneszerző nem először lép fel Nagyváradon, korábban már több nagy sikerű koncertet adott a városunkban. A művész a klasszikus zenei darabokat szenvedéllyel és mi átéléssel szólaltatja meg, míg improvizációi különleges, érzelmekkel teli zenei élményt kínálnak a közönségnek. A koncert jótékonysági jellegű lesz. A résztvevők adományaikkal a Posztikum kulturális, szociális és lelkiségi programjait támogathatják. A felajánlások személyesen a helyszínen, illetve online is megtehetők. A befolyt összeget a művész, tehát teljes egészében a Posztikum javára ajánlotta fel. Most vasárnap, tehát 18 órától ifjabb Balázs Elemér ad koncertet a Posztikumban, Nagyváradon.

0: Nagyváradi, a környékbeliek, ha bármi rendkívüli tapasztaltok az utakon, legyen szó sebességmérésről, torlódásról, vagy esetleg útlezárásról, hívjatok bátran 0359 17 22 22, ezen a számon engem elértek, de írhattok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is a 07 34 17 22 22-es számunkra. Most pedig zárjuk a csütörtök délelőtti plusz harmadik óráját, hamarosan 11 óra. Ez azt jelenti, hogy Petru Anita már érkezik is a bennünket leginkább érintő hírekkel, a hírek után pedig robogunk tovább a Plusz FM legnagyobb slágereivel. Mutatom is, hogy mivel kezdjük majd a következő órát. Ez lesz a...
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos!
3: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Június 10-ig a 250 g-os Fortuna Rendezvous őrölt kávé ára 19,99 bani, valamint az 1 kg-os cukor ára mindössze 2,99 bani. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
0: Takarékoskodásban élen jár a hazai lakosság, de nem mond le a minőségi élelmiszerekről. Felavatták a német EBM Pabst második nagyváradi üzemét, a cég beépített mesterséges intelligenciával ellátott felhőből is irányítható ventilátort gyárt. Sürgősségi rendelettel szigorított a kormány a külföldi munkaerő toborzását illetően. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Románia az első helyen áll Közép- és Kelet-Európában az élelmiszervásárlásokkal kapcsolatos megtakarítások tekintetében, ugyanakkor a romániaiak továbbra is azok közé tartoznak, akik leginkább hajlandóak megfizetni a friss, minőségi termékeket. A lakosság több módszert is keres arra, miként lehet spórolni az élelmiszervásárlások során. A felmérésben 13 ország vásárlási szokásait vizsgálták, és Románia az egyik olyan ország, ahol igencsak megnőtt a takarékosság mértéke. Ugyanakkor a hazai fogyasztók a leginkább hajlandóak kiváló minőségű termékeket vásárolni. A prémium termékek iránti vásárlási szándék 16% pontos növekedést mutat, szemben az európai 2% pontos értékkel. Felavatták a német EBM Pabst második nagyváradi üzemét, mely 18.500 négyzetméter alapterületű és termelési, raktározási, logisztikai és irodai részlegekből áll. Ez a cég egyetlen nem Németországban működő üzeme, amelyben a termelés mellett tervezés és fejlesztés is folyik. Az építés 10 hónapot vett igénybe, a beruházás értéke 30 millió euró volt. Ez a német vállalat második gyára Nagyváradon, az első 2017 óta működik. A most felavatott üzemben márciusban indult a termelés, azóta mintegy 200.000 intelligens beépített mesterséges intelligenciával ellátott, felhőből is irányítható ventilátort gyártottak. Az alkalmazottak száma jelenleg 200 körül van, a tervek szerint az évtized végére a számuk 200-ra nő. Sürgősségi rendeletet fogadott el a kormány az Európai Unión kívülről érkező külföldi munkaerő toborzását illetően. A rendelet egy internetes platform létrehozásával egyszerűsíti és teszi átláthatóvá az érdekelt vállalkozások hozzáférését a külföldi munkaerőhöz, gyorsítja az eljárásokat és az érintett hatóságok közötti kommunikációt. A jogszabály előírja, hogy csak azok a cégek kapnak engedélyt a külföldi munkaerő közvetítésére, amelyek letétbe helyeznek egy bizonyos összeget, mely fedezi a behozott külföldiek esetleges hazatoloncolásának, valamint a veszélyeztetett helyzetbe került vendégmunkások szociális ellátásának költségeit. Ugyanakkor fedezetként szolgál a hatóságok által kiszabott esetleges bírságok behajtására is.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Változékony időjárásunk lesz a mai nap folyamán. Itt a délelőtti órákban többnyire felhős marad az égbolt felettünk, és záporok, zivatarok kialakulására is számíthatunk. A délutáni órákra kissé felszakadozik a felhőzet, 24-25 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 15 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján pénteken, szombaton és vasárnap is 26-27 Celsius fokot mérhetünk majd.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az ország Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
6: Plusz FM. Közlekedési információk.
7: Ismét használhatják az autósok, kerékpárosok és gyalogosok. Az Onestilor, a Körös, tehát a Tudor, Vladimirescu és a Lőposuló utcák találkozásánál lévő körforgalmat. Az épülő aluljáró azonban leghamarabb idén ősszel nyílik meg. Ez pedig azt jelenti, hogy a közlekedők az említett körforgalomból eljuthatnak az Onestilor utcán az Aradi út felé, valamint a Kazabán út és a Szováta híd irányába is, illetve a Tudor Vladimirescu utcára is, de továbbra sem lehet behajtani a Lőposuló utcára. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
6: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
7: Ezzel pedig már benne is vagyunk a csütörtök délelőtti plusz negyedik órájában. Nagyváradi a környékbeliek hatalmas szeretettel köszöntelek benneteket, ha most csatlakoztatok, a legjobb helyen vagytok. A Plusz FM délelőtti adásában helyi és környékbeli infókat, programajánlókat és szuper slágereket kaptok. Szegedi Mária vagyok, és még egy 50 percen keresztül itt vagyok veletek. Ha van kérdésetek, információtok, bátran hívjatok, vagy írjatok üzenetet. Most pedig itt is van az ígért állok, és beveregsz a közöse, a Deep in Your Love. Jó utat és jó rádiózást kívánok mindenkinek!
6: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM.

0: Type.
1: Figyelem, pluszosok, egy újabb helyi információ, új megállókat X-ad be a 13-as és a 13 G-jelzésű autóbuszok útvonalán a Nagyváradi Helyi Közlekedési Vállalat, tehát az OTELE, ezzel is megkönnyítve az utasok közlekedését. A menetirányonként beiktatott plusz egy-egy megálló a következő. A Megyei Kórház felé a Kálvária, tehát a Gyorgy Dózsa utca 17 szám alatt, míg a Nagypiac felé a Kálvári utca 36 szám alatt áll meg a busz. Sőt, azt is jó, ha tudjátok, hogy a 10-es busz útvonala is módosult. A közműveken végzett munkálatok miatt a busz útvonalán a Löposoló utcai megállókat kiiktatják a felújítás idejére mindkét menetirányban. Részleteket az otele.ro weboldalon találtok, illetve a Nagyváradi Helyi Közlekedési Vállalat applikációjában.

Nagyváradon lép fel pluszosok, Sebestyén, mert a Kossuth és UNESCO díjas népdalénekes. Június 23-án, kedden 18 órától. A Párciumi Keresztény Egyetem dísztermében. A Fúvom az Énekem című életműkoncertjét láthatja, hallhatja a közönség. Az esten közreműködik a lézdíjas Andrejszky Judit, továbbá a népzene olyan jeles képviselői, mint például Rosonczi Kovács Mihály Hegedűn, Fekete Márton Brácsán, Havas Réti Pál Nagybőgön, ifjabb Szerényi Béla Furuján, valamint Szabó Dániel Cimbalmon. Az előadásra a belépő jegyeket a helyszínen lehet majd megvásárolni kezdés előtt fél órával. Június 23-án, tehát 18 órától a PKI dísztermében Sebestyén Márta Kossuth és UNESCO díjas népdalénekesnő

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatal találnak rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a biljete.ro oldalakon.
0: Elkezdődött az akciók Dedemániája a Dedemánban.

0: Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: És most vissza a zenéhez.
2: A csütörtök délelőtt a Honey Bees legnagyobb hős című dalukkal folytatjuk. Jó utat, jó rádiózást!
3: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradó. Ez a Plusz FM.

Hello, hello, pluszosok! A Nagyváradi önkormányzat tájékoztat bennünket, hogy június 4-én, tehát ma csütörtökön, reggel 6 órától várhatóan 12 órán keresztül ideiglenes forgalomkorlátozások vannak érvényben a Drágosvadó utcán az ottani vasúti felüljáróépítési munkálatok miatt. A Drágosvadó utcán a vasúti térségében lezárták a Kolozsvár felé vezető forgalmi sávot a Szőlős, tehát a Szeleusulói utcai elágazásnál, a Lukoil töltőállomás mellett. Vagyis autóval nem lehet a Lukoil mellett jobbra haladni Kolozsvár irányába, hanem a forgalmat az Alexandru Averescu útra terelik, majd a Drágosvadó utca kereszteződésében lehet jobbra fordulni Kolozsvár irányába. Ez pedig azt jelenti, hogy azon a szakaszon a vasúti felüljáróvezetben mindkét irányban egy-egy sávon haladhat a gépjárműforgalom a Drágosvadó utcán. Köszi a figyelmet, további jó utat és jó rádiózást kívánok mindenkinek!

Szellőrózsatúrát szervez a Szegelet Havasra június 6-án, szombaton az Eke 91 Nagyvárad Bihar. A túra hossza 15 km, szintemelkedés körülbelül 503 méter. Ajánlott felszerelés túrabakancs, túrabot, esőköpeny, réteges ruházat, ivóvíz és harapnivaló. Autóbusszal utaznak, szombat reggel indulnak 6:45-kor a Dácsia-Sugár útról, 7 órakor pedig a Gosdú Liceum háta mögül a Körösparti parkolóból. Ha felkeltette az érdeklődéseteket ez a Szellőrózsatúra, akkor jelentkezzetek bátran Bonnár Annánál a 0771 549 257-es telefonszámon. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar keze.

0: Hagyváradi a környékbeliek, a csütörtök délelőtti plusz végéhez érkeztünk, hamarosan déli 12 óra. Ez azt jelenti, hogy én letészem a lantot már, a stafétát átadom Petró Anitának, aki érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. A hírek után pedig folytatódnak a Plusz FM legnagyobb slágerei délután 3 órától. Keserű Tamás kollégám kísér majd haza benneteket a Sláger Pluszban. Engem pedig legközelebb holnap délelőtt hallhattok, ugyanitt, ugyanekkor. Szegedi Mária voltam, pluszosok, további útat, jó rádiózást és jó étvágyat kívánok az ebédhez. Sziasztok!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Takarékoskodásban élen jár a hazai lakosság, de nem mond le a minőségi élelmiszerekről. Felavatták a német EBM Pabst második nagyváradi üzemét. A cég beépített mesterséges intelligenciával ellátott felhőből is irányítható ventilátort gyárt. Sürgősségi rendelettel szigorított a kormány a külföldi munkaerő toborzását illetően. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Románia az első helyen áll Közép- és Kelet-Európában az élelmiszervásárlásokkal kapcsolatos megtakarítások tekintetében, ugyanakkor a romániaiak továbbra is azok közé tartoznak, akik leginkább hajlandóak megfizetni a friss, minőségi termékeket. A lakosság több módszert is keres arra, miként lehet spórolni az élelmiszervásárlások során. A felmérésben 13 ország vásárlási szokásait vizsgálták, és Románia az egyik olyan ország, ahol igencsak megnőtt a takarékosság mértéke. Ugyanakkor a hazai fogyasztók a leginkább hajlandóak kiváló minőségű termékeket vásárolni. A prémium termékek iránti vásárlási szándék 16% pontos növekedést mutat, szemben az európai 2% pontos értékkel. Felavatták a német EBM Pabst második nagyváradi üzemét, mely 18.500 négyzetméter alapterületű és termelési, raktározási, logisztikai és irodai részlegekből áll. Ez a cég egyetlen nem Németországban működő üzeme, amelyben a termelés mellett tervezés és fejlesztés is folyik. Az építés 10 hónapot vett igénybe, a beruházás értéke 30 millió euró volt. Ez a német vállalat második gyára Nagyváradon, az első 2017 óta működik. A most felavatott üzemben márciusban indult a termelés, azóta mintegy 200.000 intelligens beépített mesterséges intelligenciával ellátott, felhőből is irányítható ventilátort gyártottak. Az alkalmazottak száma jelenleg 200 körül van, a tervek szerint az évtized végére a számuk 200-ra nő. Sürgősségi rendeletet fogadott el a kormány az Európai Unión kívülről érkező külföldi munkaerő toborzását illetően. A rendelet egy internetes platform létrehozásával egyszerűsíti és teszi átláthatóvá az érdekelt vállalkozások hozzáférését a külföldi munkaerőhöz, gyorsítja az eljárásokat és az érintett hatóságok közötti kommunikációt. A jogszabály előírja, hogy csak azok a cégek kapnak engedélyt a külföldi munkaerő közvetítésére, amelyek letétbe helyeznek egy bizonyos összeget, mely fedezi a behozott külföldiek esetleges hazatoloncolásának, valamint a veszélyeztetett helyzetbe került vendégmunkások szociális ellátásának költségeit. Ugyanakkor fedezetként szolgál a hatóságok által kiszabott esetleges bírságok behajtására is.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért. Társadalmi célú hirdetés.
1: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

0: close up.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos!
2: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Takarékoskodásban élen jár a hazai lakosság, de nem mond le a minőségi élelmiszerekről. Felavatták a német EBM Pabst második nagyváradi üzemét. A cég beépített mesterséges intelligenciával ellátott felhőből is irányítható ventilátort gyárt. Sürgősségi rendelettel szigorított a kormány a külföldi munkaerő toborzását illetően. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Románia az első helyen áll Közép- és Kelet-Európában az élelmiszervásárlásokkal kapcsolatos megtakarítások tekintetében, ugyanakkor a romániaiak továbbra is azok közé tartoznak, akik leginkább hajlandóak megfizetni a friss, minőségi termékeket. A lakosság több módszert is keres arra, miként lehet spórolni az élelmiszervásárlások során. A felmérésben 13 ország vásárlási szokásait vizsgálták, és Románia az egyik olyan ország, ahol igencsak megnőtt a takarékosság mértéke. Ugyanakkor a hazai fogyasztók a leginkább hajlandóak kiváló minőségű termékeket vásárolni. A prémium termékek iránti vásárlási szendék 16% pontos növekedést mutat, szemben az európai 2% pontos értékkel. Felavatták a német EBM Pabst második nagyváradi üzemét, mely 18.500 négyzetméter alapterületű és termelési, raktározási, logisztikai és irodai részlegekből áll. Ez a cég egyetlen nem Németországban működő üzeme, amelyben a termelés mellett tervezés és fejlesztés is folyik. Az építés 10 hónapot vett igénybe, a beruházás értéke 30 millió euró volt. Ez a német vállalat második gyára Nagyváradon, az első 2017 óta működik. A most felavatott üzemben márciusban indult a termelés, azóta mintegy 200.000 intelligens beépített mesterséges intelligenciával ellátott, felhőből is irányítható ventilátort gyártottak. Az alkalmazottak száma jelenleg 200 körül van, a tervek szerint az évtized végére a számuk 200-ra nő. Sürgősségi rendeletet fogadott el a kormány az Európai Unión kívülről érkező külföldi munkaerő toborzását illetően. A rendelet egy internetes platform létrehozásával egyszerűsíti és teszi átláthatóvá az érdekelt vállalkozások hozzáférését a külföldi munkaerőhöz, gyorsítja az eljárásokat és az érintett hatóságok közötti kommunikációt. A jogszabály előírja, hogy csak azok a cégek kapnak engedélyt a külföldi munkaerő közvetítésére, amelyek letétbe helyeznek egy bizonyos összeget, mely fedezi a behozott külföldiek esetleges hazatoloncolásának, valamint a veszélyeztetett helyzetbe került vendégmunkások szociális ellátásának költségeit. Ugyanakkor fedezetként szolgál a hatóságok által kiszabott esetleges bírságok behajtására is.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Klubrádió. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
2: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
2: Ez a

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amiben nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van.
1: Csak egy van.
0: Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatal találnak rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Szinte megfizethetetlenek a lakásárak, Románia hamarosan a bérlők országává válhat. Míg várat magára három nagyváradi park felújításának befejezése, a december 1, a december 22 és a Bratiano park modernizálási munkálatait eredetileg május 31-ig kellett volna befejezni. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság jelentése szerint az eperben, a szőlőben és a narancsban található a legtöbb növényvédőszer maradvány. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A bérlők országává válhat Románia a következő években, melyet befektetési alapok, algoritmusok és a globális tőke irányít, áll a Frames tanácsadó cég elemzésében. Az Ager Press hírügynökség összeállítása szerint a nagyvárosokban teljesen elszabadultak a lakásárak. Az adatok egyértelműen azt mutatják, hogy strukturális szakadék alakult ki a bérek és az ingatlan árak között. Az áremelkedések okai általában ismertek, az építőanyagok drágulása, a logisztikai költségek növekedése, valamint a vidékről a városokba irányuló elvándorlás miatt növekvő kereslet. Az ingatlan árak emelkedésének másik oka, különösen a városközpontokban, az Airbnb-hez és a Bookinghoz hasonló rövid távú szálláskiadó platformok terjedése, melyek jelentős számú lakást vontak ki a hagyományos piacról. Még várat magára három nagyváradi park felújításának befejezése. A december 1, a december 22 és a Bratiano park modernizálási munkálatait eredetileg május 31-ig kellett volna befejezni, és ha a kivitelező kicsúsznak a határidőből, a polgármesteri hivatal kiszámlázta volna a késedelmi kötbért. A büntetéstől azonban egyelőre megmenekültek a cégek, ugyanis mint a Sebastian Márk és a polgármesteri hivatal műszaki igazgatója elárulta, újabb egy hónap haladékot kaptak a munkálatokra, így az új céldátum június 30-a lett. Míg a Bratiano parkban már az utolsó simításokat végzik, a december 22 parkban maga az önkormányzat kért plusz munkálatokat, ami érthetővé teszi a csúszást. A december 1 park viszont még nagyon távol áll a befejezéstől, és igencsak kérdéses, hogy az extra egy hónap elég lesz-e arra, hogy a kivitelező a munka végére érjen. Az eperben, a szőlőben és a narancsban található a legtöbb növényvédőszer maradvány, áll az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság jelentésében. Az adatok azt mutatják, hogy a vizsgált szamóca minták több mint 70%-a tartalmazott szermaradványokat, így ez a gyümölcs került a rangsor első helyére. A második helyet a szőlő foglalja el. A Spanyolországból származó csemegeszőlő esetében pedig a minták körülbelül 60%-ában mutattak ki magas szermaradvány szintet. A harmadik helyen a narancs áll. A kutatás során több országból származó emberi fogyasztásra szánt gyümölcs és zöld minták ezreit elemezték. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a tesztelt termékek többsége megfelel a jogszabályokban előírt élelmiszerbiztonsági határértékeknek.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
3: De ez még nem minden. Ha velünk maradtok, ebben az órában Anita és Sanyi legjobb pillanatait is újra hallhatjátok.
0: Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: Plusz!
1: Plusz!
0: FM.
2: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
3: Ez itt a reggeli Plusz, a város egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztő műsor Anitával és Sanyival, és persze itt vagytok velünk ti, és köszönjük szépen nektek. Cserébe kaptok tőlünk sok-sok érdekességet.
4: Sokakat érintő témával indítjuk a napot, hiszen bár Romániában törvény garantálja az ingyenes oktatást, a valóság a gyakorlatban egészen más képet mutat. Az iskolai évzáró bankettek is a láthatatlan költségek nagyon is zsebbevágó részét képezik. Van, hogy egy esküvőhöz hasonló a pénzügyi nyomás, amelyet minden szülőnek el kell viselnie, akár tetszik, akár nem. A tanév vége egyre nagyobb pénzügyi terhet jelent a szülők számára. Sokak szerint már egy egyszerű tanévzáró ünnepség nevetséges lett, és senki sem veszi komolyan, ha nincs körülötte jó nagy felhajtás. Hiszen ami egészen a közelmúltig csupán egy a gyermek számára fontos pillanat megünneplése volt, az mára igazi társadalmi státusz jelzővé vált, és aki nem alkalmazkodik, azt kirekesztik, sőt, kizárják a csoportból.
3: Hűha, ez így azért elég durván hangzik, hogy ki is zárják, meg kirekesztik, mert hogy egy gyereket gondolom, vagy az egész családot?
4: Nem, valószínűleg a gyereket az osztályból gondolom. Hát elég, én hallottam hasonló esetet, nem ilyet, hanem hogy arról volt szó, hogy mondjuk egy albumot nem rendelt meg a szülő, mert azt mondta, hogy ő nem áldoz annyit arra, és akkor így a gyerekkel szemben az osztálytársak kicsit ilyen neheztelve fordultak. Igen, tehát hogy pedig mondjuk egy album, az szerintem pont az a kategória, amit azért csak kéne venni a gyereknek, mert azért hát, az egy emlék.
3: Lehet, hogy az valami elvi kérdés csinált belőle a szülő, szerintem nem hiszem, hogy itt az anyagiakon múlt a dolog, bár mondjuk a bankett esetében ott azért már el tudom képzelni, hogy az anyagiakon múlik a dolog.
4: Abszolút, hát most már ugye az a divat, hogy ilyen rendezvénytermeket, esküvői termeket bérelnek ki.
3: Így van,
4: nem kevés.
3: Benne vagyok.
4: Tényleg?
3: Konkrétan, hát Kristóf Ballag.
4: És hát igen, de ő nyolcadikos, és már a nyolcadikos ballagás is így történik. Nagyszerű. Jó, hogy az óvodában még nem.
3: Így próbálok felkészíteni arra.
4: Jó, mi most ballagunk az óvodából, tehát hogy igen, pénteken lesz a lányomnak az óvis ballagása.
3: Ne lepődj meg, ha lesz valami mini diszkó.
4: Igen, még jó, hogy ott nem tartunk. Hát fantasztikus. De egyébként a témához tartozik az is, hogy Szabó Ödön RMDSZ-es parlamenti képviselő is nemrég arra hívta fel a figyelmet, hogy olyan extrém eset is borzolja a kedélyeket, hogy egy első osztályos évzáró banketre 600 lejt kell a szülőknek leperkálniuk. Úgyhogy ez azért komoly. Első osztályban is azt gondolom, hogy nem annyira követendő példa kellene, hogy legyen. Tehát, hogy tényleg már most azért így hol
3: tartunk?
4: Nem
3: is értem egyébként ezt a hogy első osztályban, de hát, hogy
4: negyedik
3: tehát,
4: osztályban.
3: Hogy ez egy évzáró, és akkor egy évzáró bulit
4: hát nem el? Tudom. Tehát, én emlékszem, hogy annak idején a negyedikes évzárom után az osztályban volt egy ilyen retro szendvicses, kis üdítős, kis összejövetel.
3: Igen, tehát, hogy... de egyébként ez valahol érthető is, mert hogy voltak gondolom olyanok, akik az ötödiket már máshol folytatták. Nem? Tehát, hogy akkor van egy ilyen váltás.
4: Hát nem.
3: Hogy nem? Mindenki maradt?
4: Igen.
3: De hogy jellemzően, tudod, az a felső tagozat, ugye az ötödik, hogy ötödiktől jellemzően van, úgyhogy külön válnak az utak, tehát, hogy valaki, nálunk legalábbis ez volt, ugye voltak páran, akik elmentek másik suliba.
4: Aha, igen.
3: És akkor a felső
4: mondjuk,
3: tagozatot
4: mondjuk nálunk kezdtünk. Ez nem állt fent ez a veszély, mert hogy aki magyar szakon szerette volna folytatni, az ugye eleve nem
3: suli.
4: Igen, nem volt hova menjen máshova tovább, csak ugyanabban a suli felső tagozatára. Mindegy, nem is az a lényeg, de hát hogy szerintem, tehát hogy én még a nyolcadikos banketom, akkor fogalmazunk, hogy az is az osztályban volt. Tehát, hogy még akkor sem volt ez. Jó, hát nem mostanában volt, de nem is annyira régen. Tehát, hogy igazából én nem értem, hogy miért van erre szükség, hogy már idő előtt ahhoz szoktassuk a gyerekeket, mert én azt gondolom, hogy ez a szülők hibája elsősorban. Hogy egész egyszerűen
3: amúgy.
4: Nem tudom, egyik osztály a másikat überelni szeretni, és hogy ezért van tényleg ez a státuszbeli kérdés, hogy kinek a lova nagyobb történet. Tehát, hogy miért van erre szükség, nem igazán értem, de ez a trend, tehát, hogy igen, ami a hírben is szerepel, hogy ha tetszik, ha nem, ez így működik, és bizony komoly költség.
3: Így van, és egy kicsit van is egy olyan érzésem, hogy lehet, hogy a szülők akarják újraélni a ilyen diákkori élményeiket ezáltal.
4: Tehát azért a szülők fontos, ott vannak, ennyire, tehát hogy maximum egy-két szülő mondjuk ott van.
3: De maga a szervezés, meg maga a tény, hogy a gyerekének egy ilyen élményben lesz része.
4: Na de az előbb tehát, szabadba vágtam, tehát igen. Mesélj, hogy Kristófnál akkor most hasonlóan nagy buli lesz, valamilyen rendezvényteremben?
3: Lesz, igen, van terem bérelve, igen, és akkor ott lesz zene.
4: És ilyen több százalékos menü, gondolom,
3: igen.
4: Zenekar is, élő zene?
3: Igen.
4: Mondjuk az sem egy olcsó kategória már egy DJ-t fogadni.
3: Így van, és hát ugye maga a ballagás már nem tudod csak annyival letudni, hogy most esetleg meghívsz oda a suliba közeli családtagokat.
4: Jó, hát nem, utána elmész utána mondjuk egy ebéd valahol, igen, vagy ha nem otthon, akkor valamilyen étterembe, az így is van. Nyilván zsebben nyúlós
3: hogyne,
4: buli.
3: Hogyne, így ebben a formában, meg pláne, hogyha uh-huh. valahova el kell menned uh-huh. étterembe. Hát nyilván ezt mi otthon fogjuk megoldani, tény, hogy lesznek olyan sültes tálak, amiket fogunk majd rendelni, tehát nem mindent mi fogunk majd elkészíteni, de hát leszünk szerintem, hogy 20-25-en uh-huh. biztos.
4: Persze.
3: És ez csak így a, úgymond a szűk család. Uh-huh.
4: Igen, itt azoknak van nagyobb problémájuk, akiknek nincs hova leültetni a családot igazából. Igen, hogyha mondjuk igen. ugye egy tömbházban laknak, vagy hasonló, és akkor nincs hol megvendégelni, akkor kénytelen abszolút, valamilyen étteremben.
3: Hát mi sem tudunk ennyi embert egyszer leültetni, tehát hogy lesz egyfajta ilyen svédasztalos jelleg.
4: De az jó, ilyen kerti partiszerű.
3: Kitesszük igen a pultra, és akkor mindenki, akinek éppen kedve van, akkor az vesz abból, amiből ő úgy gondolja, és akkor ha jó idő lesz, reméljük jó idő lesz, akkor kimegy. Uh-huh. És akkor kint a teraszon megeszi, vagy éppen bent marad. Tehát, hogy lehet majd választani.
4: De ez egy jó megoldás.
3: Igen. Így van, abszolút. De kíváncsi lennék egyébként, hogy a hallgatóknál mi a helyzet, vagy ők hogy gondolják ezt nekik, mi erről a véleményük. Mi pedig természetesen most is adjuk cserébe a legjobb zenéket.
2: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.

0: Plusz FM.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
2: Ez itt a reggeli Plusz Anitával és Sanyival, akik ma is megtesznek mindent, hogy megfelelően tájékoztatva legyetek.
3: Egyre több gyermek válik súlyos roller baleset áldozatává, ugyanis a fiatalok tuningolják az elektromos rollereket. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a gyárilag beállított 25 km/h sebességkorlátozás feloldása, amely egyre elterjedtebb gyakorlat, komoly veszélyeknek teszi ki a fiatalokat. A rendőrség ugyanakkor hangsúlyozza, minden olyan módosítás, amely lehetővé teszi a jármű sebességének növelését, törvénysértésnek minősül.
2: Hoppá! És hogyan fogják ezt ellenőrizni? Erről nagyon kíváncsi lesz tenni, hogy most felpattan majd a rendőr, kipróbálja a rollert, és akkor megméri a sebességet a pisztolyradarral éppen a szolgálatban lévő társa? Tehát, hogy csinálnak egy ilyen trükköt?
3: Lehet.
2: Értem egyébként a logikát ebben, ugye magában a sebességkorlátozásnak a tényében, mert hogy a 25 km/h annyira kevésen, hogyha perecelsz egyet.
3: Abszolút.
2: Tehát nagyon csúnyán össze tudod törni magad még úgy is, tehát eleve, ha csak

0: biciklivel mész így egy kicsit tempósabban, mert akkor ugye azzal is tudsz 30-al menni például. Tehát ott sem annyira kellemes, amikor esel egyet. Bár sokak szerint a rollerrel talán ugye így viszonylag ugye egy normál sebességgel elesni nem annyira tesz sérülékeny, mint hogy biciklivel esel el például, mert ott maga az eszköz is, ugye a bringa is nagyobb, és akkor az is okozhat még sérüléseket. Viszont a rollerre meg szerintem instabilabb a közlekedés, ahogyan én meg tudom ezt ítélni.
1: Hát mert én még soha nem próbáltam, de ránézésre én is így gondolom. Hogy azért ugye nehezebb megtartanod az egyensúlyt.
0: Bármilyen furcsa, én is csak lábbal hajtható rollert próbáltam így gyerekkoromban, tehát hogy azóta nem volt benne része, most van ez az elektromos roller őrület, ez nekem kimaradt, meg nem is tervezem egyébként, hogy
1: szerintem egyébként totál fölösleges is, tehát hogy nem értem, hogy miért kell már a roller is elektromos legyen, de mindegy, ez csak az én privát véleményem.
0: Hát ugye ez a görkorisoknak, akik szeretnének görkorizni, de nincs meg hozzá esetleg az egyensúly érzékük, vagy nem tudják megtanulni, azok számára egy alternatíva.
1: Aha, vigyázz, mert most lehet ötleteket adunk, hogy a következő lépés az elektromos görkori lesz.
0: Igen, hát az izgalmas lenne.
1: De egyébként a felesem tréfa ennek a történetnek, ugyanis nem régiben egy 15 éves Temes megyei fiú esett el egy ilyen rollerrel, és annyira komoly sérülései keletkeztek, hogy kómába esett. Úgyhogy a szülei most követelik is, hogy tiltsák be törvényileg a kiskorúak részére a roller használatot, tehát hogy ne lehessen csak 18 éves kor fölött használni.
0: Egyébként
1: és egyébként pontosan azért, mert hogy könnyen kikapcsolható ez a korlátozás, tehát hogy könnyen fiatalok is hozzá tudnak piszkálni, hogy többen menjenek.
0: Tehát a tuning ezt jelent.
1: Igen, ezt jelenti a tuning, hogy ugye nem 25 km/h, hanem többen megy, és én egyébként itt tenném fel azt a kérdést, nyilván költői, hogy miért nem úgy állítják be gyárilag, hogy a maximum sebesség 25 km/h legyen.
0: Hát gondolom azért, mert hogy ugye egységesen készítik, gyártják le ezeket, nem ország specifikusan, tudod, és akkor vannak országok, ahol 25 km a megengedett, akkor szoftveresen ezt ugye lekorlátozzák, de egyébként a teljesítmény az rendelkezéssel, hogyha máshova adják el, más országban, ahol nincs korlátozás, ott akkor működőképes, gondolom én.
1: Hát lehetséges, de nem tudom. Romániában minden esetre ez a törvény, hogy maximum 25 km/h lehet közlekedni, úgyhogy akkor meg a forgalmazók oldják ezt meg. Tehát, hogy miért kell eladni olyan rollert, ami többen megy, mint 25 km/h. Azért nem olyan egyszerű szerintem ennek a dolognak a megoldása.
0: Nem bonyolult, pontosabban.
1: Vagy nem olyan bonyolult, bocsánat, igen. Tehát, hogy egyszerű valóban lehetne ez bonyolult a történet, igen. Ja, csak valahogy egy picit itt, nem tudom, én azt érzem, hogy megint itt túl van misztifikálva.
0: Igen, van egy kis, nem is tudom, megfelelési kényszer több oldal felé is úgy tűnik.
1: Pedig a törvény egyébként arról is rendelkezik, hogy minden olyan jármű, amely meghaladja ezt a 25 km/h sebességet, függetlenül attól, hogy elektromos vagy benzines, segédmotorkerékpárnak minősül, ezért kötelező hozzá a megfelelő jogosítvány és az önkormányzati nyilvántartásba vétel is, ezek hiányában pedig bűncselekményről beszélünk, amely büntetőjogi következményekkel jár.
0: Hoppá!
1: Igen, szóval, és ennek tudatában, vagy ennek ellenére is Romániában rohamosan növekszik egyébként az elektromos rollereknek a piaca, és azt is tudni lehet, hogy az ország legnagyobb sportszerkereskedője tavaly 4-szer annyi ilyen járművet értékesített, mint egy évvel korábban.
0: Azt a mindenit. Szóval
1: tehát, hogy az azért egy hatalmas szám.
0: Elég komolyan növekedik. Igen, mert hogy egyre több felnőtt is van, ahogyan én látom, mert valóban volt egy időszak, amikor ugye több fiatalt láttam inkább, ugye ezekkel a rollerekkel közlekedni, meg ugye vannak ezek a bérelhető rollerek is a városban. Akkor, amikor nekem volt hozzájuk szerencsém, akkor mindig fiatalabb fiúk, lányok.
1: Igen.
0: Volt, hogy ketten-hárman is ugye tepertek vele.
1: Igen.
0: És mostanában meg egyre több felnőttet is látok, hogy igénybe veszik már ugye ezeket az elektromos rollereket. Sőt, már ugye idősebb, nyugdíjas korú személyeket is volt.
1: Jó, de
0: alkalmam.
1: Egy felnőtt, feltételezzük, hogy tudja úgy használni, hogy az biztonságos legyen. Még egy fiatal,
0: igen,
1: vagy egy tinédzser, nem. Legalábbis nem érdekli. Én borzasztóan ellenzem ezt az egész elektromos rolleres történetet. Nálunk nagyon sokszor megtörténik, hogy a parkban száguldoznak a kicsi gyerekek között, a nagyobbak, a tinik, nem odafigyelve, hogy most éppen kit fognak elcsapni, vagy kit nem. Tehát, hogy én biztos, hogy nagyon bekorlátoznám.
0: Igen, meg hát nem is érzékeled igazából ugyannyira a sebességet, szóval nincs, nem tudják felmérni azt sem, hogy mennyi idő alatt tudnak vele megállni, nehéz vele amúgy korrigálni is például, mert igen, hogyha hirtelen korrigálnod kell, akkor sok esetben annak esés a végez, hogy nagyon, nagyon alacsonyan van a súlypontja, és kicsi a kerék, és akkor így
1: úgy rossz,
0: nagyon,
1: ahogy van,
0: nagyon könnyű vele
1: perecelni. Igen, és még annyit tennék csak hozzá, hogy szerintem azért itt a szülői felelősség kérdése is erősen bejön, tehát hogy kedves szülők, ne vegyünk már a 10 évesnek, meg a 11 évesnek elektromos rollert, tehát hogy minek?
0: Inkább ringát.
1: Hát inkább, tehát, hogy nem tudom, nem tudnak elsétálni az iskolába már a gyerekek, vagy tényleg biciklivel elmenni, vagy
0: ilyesmi. Hát van olyan, egyébként, aki nagyobb távolságot kell, hogy megtegyen, ott elfogadható, hogy igénybe vesz valami közlekedési eszközet. Tényleg az van, hogy ott van például, a bicikliből is van elektromos, igaz, hogy annak az a lényege, hogy valahol azért kell hozzá tekerned, tehát hogy úgy működik. Uh-huh. Amúgy, hogy nem.
1: Hát
0: nem.
1: Én azt gondolom, hogy a roller maradjon meg rollernak, a bicikli meg biciklinek, okay, a motorkerékpár meg motorkerékpár. Tehát ne akarjunk már minden elektromos legyen.
0: Szabályozás, igen. Tehát mindenképp, ahogyan a törvény is írja, hogyha 25 km per óra sebességnél gyorsabb az az eszköz, akkor kelljen hozzá valami vezetői engedélyével, legyen hozzá szükséges.
1: Meg egyáltalán, úgy, most lehet, hogy rossz vagyok én, de miért kíméljük már ki ennyire magunkat is, meg a gyerekeket is, hogy már tényleg...
0: Hát ez egy ilyen világ.
1: Hát ez egy borzasztó. Ilyen, tehát, hogy én na, bocsánat, nagyon most az ellenoldalt képviselem, de én nagyon ellenzem ezt így. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ennek nincs értelme ebben a formában így, de...
0: Na, de érdekelne bennünket
1: egyébként, persze, hogy mondják el a kedves hallgatók is, hogy mit gondolnak, mert erről tudok ellenérveket felhozni, és még sokat, úgyhogy lapozzunk.
0: Kíváncsian várjuk akkor a hozzászólásokat, cserébe pedig érkeznek most is a legnagyobb slágerek.
2: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
1: Az áramárának tekintetében dobogósok vagyunk az Európai Unióban. Májusban csak Írországban és Olaszországban került többe az elektromos energia. Az Európai Bizottság igazságügyi és fogyasztóvédelmi főigazgatóságához fordult a nagyváradi Premontrei rendház ügyében Kulcsár Terza József parlamenti képviselő. Akár 200 000 euró támogatást is kaphatnak a Diaszpóra itthon fektetbe elnevezésű programmal a külföldön élő itthon vállalkozásba kezdő román állampolgárok. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plus FM híreit halljátok. 109,52 euró per megawattóra volt májusban másnapi szállításra a villanyáram átlagára a bukaresti áramtőzsdén. Ez közel 25 euróval, 39%-kal haladta meg az egy évvel korábbi értéket. Áprilishoz képest 16%-kal, közel 15 euróval drágult az elektromos energia a nagybani piacon. A villanyáram csak Írországban és Olaszországban volt drágább, mint nálunk. Németországban az átlagár 11 euróval volt alacsonyabb, mint Romániában, míg a franciaországi ár a felét sem tette ki a hazainak. Idehaza a kínálat csökkenése miatt ugrott meg az áram nagykereskedelmi ára, mivel a csernavodai atomerőművet műszaki felülvizsgálat miatt leállították, a petrobrázi erőmű pedig csökkentett kapacitással termelt. Az áram nagybani piaci árának a tekintetében már tavaly is a legdrágább uniós tagállamok közé tartoztunk. A szolgáltatók által a másnapi szállítási piacon vásárolt villanyáram mennyisége Romániában az országos fogyasztás mintegy 30%-át teszi ki. Az Európai Bizottság igazságügyi és fogyasztóvédelmi főigazgatóságához fordult a nagyváradi Premontrei rendház ügyében Kulcsár Terza József parlamenti képviselő. Ezt ő maga jelentette be a Facebook oldalán. A parlamenti képviselő, aki egyben a Magyar Polgári Erő nevű kis pártelnöke, azt írta, Brüsszelbe küldött levelében Fejes Rudolf Anzelm apát Premontrei prépos prelátus rendházból való kilakoltatására hívta fel a figyelmet. Jelezte az uniós szerveknek, hogy a román állami hatóságok súlyosan megsértették az Európai Unió alapjogi kártájának, valamint az emberi jogok európai egyezményének egyes cikkelyeit, amikor kilakoltatták az apátot. Fejes Rudolf Anzelm apátot május 27-én hajnalban lakoltatták ki a nagyváradi önkormányzat képviselői a Premontrei rendház önkormányzatnak ítélt helyiségeiből, miután áttörték az egykori Premontrei gimnázium és a rendház közötti falat. Akár 200 000 euró támogatást is kaphatnak a Diaszpóra itthon fektet be elnevezésű programmal a külföldön élő, itthon vállalkozásba kezdő román állampolgárok. A 100 millió eurós összköltségvetésű kezdeményezés azokat a külföldön élő román állampolgárokat kívánja támogatni, akik mikro, kis vagy közepes méretű új vállalatokon keresztül akarnak Romániában befektetni. Támogatásra az a 3 évnél fiatalabb vállalkozás jogosult, amelynek többségi tulajdonosa vagy tulajdonosai olyan román állampolgárok, akik a hitelkérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 12 egymást követő hónapon át külföldi lakóhelyjel vagy bejelentett tartózkodási helyen rendelkeztek, illetve a finanszírozási kérelemben megjelölt területen mérvadó szakmai tapasztalattal, tanulmányokkal rendelkeznek, vagy jártasak a cégvezetésben.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: No hát kellemes csütörtököt, kispénteket kívánok nektek, 2026. június 4-e van, ez pedig a nyár hivatalos adója a Plusz FM, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, a stúdióban a fedélzeten a következő 4 óra műsorvezető szerkesztő házigazdája Kessérű Tomi. Várlak benneteket nagyon sok szeretettel, a mai napon is kifogyhatatlan vagyok a fontos infókban, a helyi hírekből, természetesen jó zenékkel is készültem, és minden órában lesz egy témánk. Figyelmeztetést adott ki az ENSZ, az évtized legerősebb El Niño-ja jöhet, nem lesz hova menekülni állítólag a hőhullámok elől, ezzel is foglalkozunk az óra második felében. És nem lehet menekülni a slágerek és a magyar kedvencek elől, úgyhogy kezdjük az órát.
0: Slágerek, magyar kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyon kellemes csütörtököt és jó rádiózást nektek itt a Sláger Plusz első órájában. Rögtön a tömegközlekedőknek egy info. Új megállókat iktat be a 13-as és 13G jelzésű autóbuszok útvonalán a nagyváradi helyi közszállítási vállalat, ezzel is megkönnyítve az utasok közlekedését. A menetirányunként beiktatott plusz egy-egy megálló a következő. A megyei kórház felé a Görge Dózsa utca 17 szám alatt, míg a nagypiac felé a 36 szám alatt áll meg a busz. A 10-es busz útvonalának módosításáról is tájékoztat az OTL. A közműveken végzett munkálatok miatt a busz útvonalán a Löposuló utcai megállókat kiiktatják a felújítás idejére mindkét menetirányban. A buszok így a következő megállókban állnak meg. A Denszusiánu irányába Onest Tilor, 15B Onest Tilor körforgalom, Bárkőlói és tovább a megszokott útvonalon. A komplex Szeleusoló irányába Bárkőlói 3, Simeon Börnocium, Ősi Kaufland és tovább a megszokott útvonalon, úgyhogy ne megszokásból közlekedjetek, ezt kérem tőletek. Jó utat kívánok mindenkinek, slágerekkel és magyar kedvencekkel itt a Plusszon.

0: slágerek és magyar kedvencek és gyümölcsök itt a Plusz FM-en, jól hallottátok. Az eper, a szőlő és a narancs tartozik azok közé a gyümölcsök közé, amelyekben az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság friss jelentése szerint a leggyakrabban mutatta ki növényvédőszer maradványokat. A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a vizsgált termékek többsége egyébként megfelelt az uniós előírásoknak, így a fogyasztói kockázat továbbra is alacsony. A hatóság több tízezer élelmiszer mintát vizsgáló jelentése szerint a növényvédőszer maradványok jelenléte önmagában nem jelenti azt, hogy egy termék egészségkárosító lenne. Az eper azért szerepel rendesen a hasonló rangsorok jelmezőnyében, mert az egyik legérzékenyebb gyümölcsfaj. A termesztőknek a virágzástól a betakarításig folyamatosan védekezniük kell a szürkepenész és más gombabetegségek ellen. Ugyanakkor fontos különbséget tenni a helyben termesztett, frissen szedett eper és a több országon átszállított importáru között. A helyi termelőktől származó eper rendszerint néhány órán vagy egy-két napon belül a fogyasztóhoz kerül, így jóval rövidebb ideig kell kibírnia a tárolást, a hűtést és a szállítást, mint a több ezer kilométerről érkező áru esetében. A narancsnál hát részben más a helyzet. Mivel Romániában nem termesztenek számottevő mennyiségben narancsot, a boltokba kerülő gyümölcsök hosszú szállítási és tárolási láncon mennek keresztül. A citrusféléknél ezért különösen fontos szerepet kapnak a betakarítás utáni kezelések, amelyek segítenek megakadályozni a penészesedést és a romlást. A szakértők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a narancsot többnyire meghámozva fogyasztjuk, így a héjon található maradványok jelentős része nem kerül a szervezetbe. Köszönöm szépen a figyelmeteket, a ti fületekbe viszont kerülnek a jó dalok, figyeljetek!
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Ezen a nyáron visszatér a Waves Fesztivál. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
3: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
1: és most vissza a zenéhez.
0: Megyünk tovább itt a Sláger Plusz első órájában, most zenélünk, aztán pedig hozom majd nektek a figyelmeztetést, amit az ENSZ adott ki, ugyanis ahogyan mondtam, az évtized legerősebb El Niño-ja jöhet, és állítólag az lesz ennek a következménye, hogy egyszerűen nem lesz majd hova menekülni a hőhullámok elől. Hogy mi vajon veszélyben vagyunk-e, az is kiderül hamarosan, tartsatok velem.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz, ez a Plusz

augusztus első órájában akkor kössük fel azt a bizonyos ruhadarabot. Az ENSZ meteorológiai világszervezete szerint az évtized legerősebb El Niño jelensége érkezhet a következő hónapokban, és a világ nagy részén egyszerűen nem lesz hova menekülni a hőhullámok elől. A csendes óceán trópusi térségében már most 6 Celsius fokkal az átlag feletti felszín alatti hőmérsékleteket mérnek, ami azt jelzi, hogy a jelenség jóval erősebb lehet a szokásosnál. A WMO előrejelzése szerint júniustól akár novemberig is átlag feletti hőmérsékletek, súlyosbodó szárazságok, másutt pedig áradások várhatóak. Ausztráliában, Közép-Amerikában és Dél-Ázsia több térségében komoly vízhiány alakulhat ki, míg a csendes óceán keleti részén nő a hurrikánok esélye. A szervezet arra is figyelmeztet, hogy a szélsőséges hőhullámok miatt gyorsabban terjedhetnek a szúnyogok és kullancsok által terjesztett betegségek, és csökkenhet az élelmiszer és vízkészletek mennyisége. Az ENSZ főtitkár úgy fogalmazott, az El Niño olajat önt a felmelegedő világ tüzére, és ismét sürgette a fosszilis energiahordozók kivezetését. A következő hónapok tehát rendesen próbára teszik a világot, és talán hát emlékeztetnek arra is, hogy az éghajlatváltozás nem távoli fenyegetés, hanem itt és most zajló valóság, amelyre közösen kell választ adnunk nekünk embereknek. Úgyhogy hát mi is gyűjtsük szelektíven a szemetet, ha nem muszáj, akkor ne folyassuk ugye a vízcsapot, aztán kapcsoljuk be a villanyt, hogyha nincs rá szükségünk. Ezekkel is már nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy megóvjuk a Föld nevű bolygót. Köszönöm szépen, ha ti is így tesztek. Igazából más nem nagyon tudok hozzátenni a témához, mert hogy itt a nagy cégeknek, a nagy globális ipari vállalatoknak kellene megtenniük ugye az elsődleges lépést. No, meglátjuk, hát reméljük, hogy lesznek azért pozitív fejlemények is ebben a dologban. Nálam pedig vannak slágerek és magyar kedvencek természetesen. Megyünk tovább itt a Pluszon.

0: Hölgyek, urak, fiúk, lányok, zárjuk a Sláger Plusz első óráját csütörtökön, kispénteken. Jönnek a friss információk, a ropogós hírek. A mai napon ugye Petru Anita, az ügyeletes hírszerkesztő, fogadjátok nagyon sok szeretettel. Közben azért én is ténykedek, igaz, hogy átadom neki a szót, a mikrofont, a stúdiót, viszont válogatom össze nektek a slágereket és a magyar kedvenceket a folytatásra. Már is mutatom a kezdő dalt, íme.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
3: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Takarékoskodásban élen jár a hazai lakosság, de nem mond le a minőségi élelmiszerekről. Felavatták a német EBM Pabst második nagyváradi üzemét. A cég beépített mesterséges intelligenciával ellátott felhőből is irányítható ventilátort gyárt. Sürgősségi rendelettel szigorított a kormány a külföldi munkaerő toborzását illetően. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Románia az első helyen áll Közép- és Kelet-Európában az élelmiszervásárlásokkal kapcsolatos megtakarítások tekintetében, ugyanakkor a romániaiak továbbra is azok közé tartoznak, akik leginkább hajlandóak megfizetni a friss, minőségi termékeket. A lakosság több módszert is keres arra, miként lehet spórolni az élelmiszervásárlások során. A felmérésben 13 ország vásárlási szokásait vizsgálták, és Románia az egyik olyan ország, ahol igencsak megnőtt a takarékosság mértéke. Ugyanakkor a hazai fogyasztók a leginkább hajlandóak kiváló minőségű termékeket vásárolni. A prémium termékek iránti vásárlási szándék 16% pontos növekedést mutat, szemben az európai 2% pontos értékkel. Felavatták a német EBM Pabst második nagyváradi üzemét, mely 18.500 négyzetméter alapterületű és termelési, raktározási, logisztikai és irodai részlegekből áll. Ez a cég egyetlen nem Németországban működő üzeme, amelyben a termelés mellett tervezés és fejlesztés is folyik. Az építés 10 hónapot vett igénybe, a beruházás értéke 30 millió euró volt. Ez a német vállalat második gyára Nagyváradon, az első 2017 óta működik. A most felavatott üzemben márciusban indult a termelés, azóta mintegy 200.000 intelligens beépített mesterséges intelligenciával ellátott, felhőből is irányítható ventilátort gyártottak. Az alkalmazottak száma jelenleg 200 körül van, a tervek szerint az évtized végére a számuk 200-ra nő. Sürgősségi rendeletet fogadott el a kormány az Európai Unión kívülről érkező külföldi munkaerő toborzását illetően. A rendelet egy internetes platform létrehozásával egyszerűsíti és teszi átláthatóvá az érdekelt vállalkozások hozzáférését a külföldi munkaerőhöz, gyorsítja az eljárásokat és az érintett hatóságok közötti kommunikációt. A jogszabály előírja, hogy csak azok a cégek kapnak engedélyt a külföldi munkaerő közvetítésére, amelyek letétbe helyeznek egy bizonyos összeget, mely fedezi a behozott külföldiek esetleges hazatoloncolásának, valamint a veszélyeztetett helyzetbe került vendégmunkások szociális ellátásának költségeit. Ugyanakkor fedezetként szolgál a hatóságok által kiszabott esetleges bírságok behajtására is.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon akár 28 fokot is mérhetünk napközben, éjjel pedig 14 fok körül alakul a hőmérséklet. A szél megélénkülhet, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Ugyanakkor számottevő fronthatás nem terheli a szervezetünket.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz közlekedési információk.
0: Megkezdődtek Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Krisulnál. A forgalmat emiatt teljesen lezárták a Republicsi útnak a Petőfi Park és a Georgia Enescu Magyaró utcák kereszteződése közötti szakaszon. Több közeli utca forgalmi rendje is megváltozott. A Louis Pasteur utca Zsák utcává vált, a volt rendelőintézet, sárga épület és a Körös üzletház között. A Brásovolói utcának a Rovina és a Fő utca közötti szakasza két irányú lett a Dunorea utca felé is felől. A Republicsinél pedig csak jobbra lehet majd kanyarodni a Brásoglói utcából. Ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Megéru út és az NSQ Dózsa-György utcák találkozásánál. Az NSQ Megéru és Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen két irányúvá vált. A Trajan Park és az NSQ utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. Megnyitották a Franz Schubert utcát, ahol a Trajan Park felől lehet haladni a parkolóházig. A Tribunálolói utca forgalmi iránya pedig megfordult. Ezentúl a Franz Schubert utca felől lehet a Trajan Park irányába haladni. Az NSQ utcában a Böröganulói utca és a Magyar út között szintén megváltozott a haladási irány. Nemek szokásból vezessetek, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: További kellemes kispénteket, azaz csütörtöket kívánok nektek. Június 4-e van, szépen lassan közelítünk a hétvége felé. Ti pedig továbbra is a Plusz FM-et választottátok és hallgatjátok Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját, a nyár hivatalos adóját. Ez pedig már a Sláger Plusz második órája, a mikrofonnál kísérjük Tomi. Nézzük a témánkat. Hát jön majd egy szakma, ami nagyon jól fizet, és még az AI sem tudja elvenni tőlünk. Erről is szó lesz majd ebben az órában, úgyhogy mindenképpen figyeljetek és füleljetek. Közben hozom nektek a nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb híreit, és azokat a dalokat, amelyeket nagyon szeretünk, oké?
1: Slágerek, magyar kedvencek,

Váltották a nagyváradi Bunyitai Liget megújított szabadidősövezetét május 31-én vasárnap, így a helyszínt június 1-én is rengetegen választották, hogy itt töltsék a gyermeknap egy részét. A felhős idő ellenére már a reggeli óráktól sok család, gyermek és fiatal érkezett, hogy kipróbálja az új játékokat, eszközöket. A látogatók gyorsan birtokba vették a megújult területet, ahol szinte minden korosztály találhat magának szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget. A csendesebb programokat kedvelők a tó körül vagy az újonnan kialakított sétányokon barangolhatnak, míg a sportolni vágyók focipályákon, kosárlabdapályákon, szabadtéri fitnesseszközökön vagy a pingpongasztaloknál mozoghatnak. A kerékpárosok és rolleresek számára a pump track pályák jelentik az egyik legnagyobb vonzerőt, amelyeket az első napokban folyamatosan használtak a fiatalok. A gyermekek számára valóságos kalandparkká alakult a liget. A látványos játszótéren óriás csúszdák, mászókák, falmászó tömbök várják őket. A fák között pedig különböző nehézségű kötél- és akadálypályák nyújtanak nagyon izgalmas kihívást. A Bunyitai Liget felújítása 2024. júliusában kezdődött. A 64.850 négyzetméteres parkot utoljára a 2000-es években korszerűsítették, azóta azonban jelentősen leromlott az infrastruktúra állapota. A zöldövezet fejlesztésének részeként 298 új fát és több mint 2500 évelő növényt, cserjét és díszfűvet ültetnek el, hogy a liget hosszú távon is vonzó közösségi térként szolgálja a váradiakat. Ha esetleg nem voltatok arra felé gyermeknapkor, akkor mindenképpen nézzétek meg és pótoljátok ezt a dolgot, jól fogjátok ott magatokat érezni, ebben egészen biztos vagyok, legfőképpen akkor, ha még a Plusz FM-et is magatokkal viszitek. Oké? Köszi szépen!

0: egészen érdekes esetről számolok be nektek a folytatásban itt a Pluszon. Egy úton szaladó medvét rögzítettek videón Bihar megyében a Nucset községhez tartozó Böjcáplai településen. A felvételt a Facebookon tették közzé még június 2-án kedden. A képsorokon jól látható, ahogyan az állat egy ideig az autó előtt fut az úttesten, majd hirtelen letér az útról és az erdőbe menekül. Bár a medvék jelenléte elsősorban Erdély hegyvidéki székelyföldi megyeire jellemző, Bihar megyében az utóbbi években szintén egyre gyakrabban bukkannak fel nagy vadak. A tavalyi év során több medve észlelésről is beszámoltak Bihar megyében. Júliusban Feketeerdő környékén készítettek felvételt egy példányról, korábban pedig Tinó térségében egy medvének tulajdonított állatpusztulást jelentettek. Ugyancsak tavaly Sólyom-Kőpestesen medvetámadás történt, amely ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy a ragadozó jelenléte a megyében sem tekinthető már teljesen rendkívüli jelenségnek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a medve észlelése esetén az emberek ne próbálják meg közelíteni vagy követni az állatot, hanem biztonságos távolságból kell figyelni, és szükség esetén értesíteni a hatóságokat, ugyanis a medve nem játék.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
3: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsulói utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos!
4: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringseal HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
5: Társadalmi célú hirdetés.
6: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: És most vissza a zenéhez!
0: A Schlager Plusz második órájában majd egy olyan szakmát adok a kezetekben, amit még az AI sem tud elvenni tőlünk, és ráadásul egészen jól is fizet. Hogy mi ez, az kiderül hamarosan, most viszont jönnek a slágerek és a magyar kedvencek, hiszen én is melózok itt a Pluszon.
1: Slágerek, magyar kedvencek.

No, melózzunk egy kicsit itt a Sláger Plusz második órájában, mit szóltok hozzá. Az egyik magazin cikke szerint, miközben az AI egyre több irodai munkát alakít át, van egy szakma, amelyet továbbra sem lehet kiváltani. Hogy mi ez? Hát kérem szépen, a burkolóké. A kereslet folyamatos, mert a burkolás olyan terület, ahol a precizitás, a helyszíni probléma megoldás és az esztétikai érzék emberi kézügyességet igényel. Ezt pedig egyelőre sem robot, sem pedig algoritmus nem tudja átvenni. A szakember hiány miatt a jó burkolóért ma is versenyeznek a megrendelők, és a lakásfelújítási hullám sem csillapodik. A szakma ráadásul gyorsan tanulható, felnőtt képzésben akár egy-másfél év alatt megszerezhető a végzettség, sokan pedig munka mellett végzik el az esti vagy hétvégi képzéseket. A cikk szerint a burkolás egyébként azért marad AI biztos, mert minden munkaterület más. Nincs két egyforma fürdőszoba, nincs két egyforma alap, és a helyszíni döntéseket továbbra is az ember hozza meg. Egyelőre, teszem hozzá én. A jó burkoló egyszerre tervező, kivitelező és probléma megoldó. Ez a kombináció pedig még nagyon sokáig pótolhatatlan lesz. A történet üzenete egyébként talán az, hogy a technológiai forradalom közepén is vannak szakmák, ahol az emberi tapasztalat és a megbízhatóság értéke nem csökken, hanem egyre fontosabbá válik. Egy ideig, teszem hozzá én, mert hogy előbb-utóbb valószínűleg majd a humanoid emberszabású robotok ezt a munkát is meg tudják majd oldani, ugye az AI-jal felvértezve, úgyhogy nem vagyunk teljes biztonságban, de azért ez a jövő még egy picikét odébb van. A következő dal viszont nagyon közel, már is érkezik egy újabb sláger itt a Plusszon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar.

0: hát ebben a pillanatban ér véget a Sláger Plusz második órája itt a Plusz FM-en, a nyár hivatalos rádiójában, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei adójában, 2026. június 4-én csütörtökön, azaz kispénteken. A folytatásban jönnek a friss, ropogós információk Petru Anitától, aztán startol a harmadik felvonás méghozzá ezzel a dallal.
1: Itt a Plusz FM.
2: Reklám. Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Homok, vesekő. Az Uraktív Litó hozzájárul a vesekőképződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvény. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
5: A következő járra meg lesz a csípe!
3: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Szinte megfizethetetlenek a lakásárak, Románia hamarosan a bérlők országává válhat. Míg várat magára 3 nagyváradi park felújításának befejezése, a december 1, a december 22 és a Bratiano Park modernizálási munkálatait eredetileg május 31-ig kellett volna befejezni. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság jelentése szerint az eperben, a szőlőben és a narancsban található a legtöbb növényvédőszer maradvány. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A bérlők országává válhat Románia a következő években, melyet befektetési alapok, algoritmusok és a globális tőke irányít, áll a Frames tanácsadó cég elemzésében. Az Ager Press hírügynökség összeállítása szerint a nagyvárosokban teljesen elszabadultak a lakásárak. Az adatok egyértelműen azt mutatják, hogy strukturális szakadék alakult ki a bérek és az ingatlan árak között. Az áremelkedések okai általában ismertek, az építőanyagok drágulása, a logisztikai költségek növekedése, valamint a vidékről a városokba irányuló elvándorlás miatt növekvő kereslet. Az ingatlan árak emelkedésének másik oka, különösen a városközpontokban, az Airbnb-hez és a Bookinghoz hasonló rövid távú szálláskiadó platformok terjedése, melyek jelentős számú lakást vontak ki a hagyományos piacról. Még várat magára 3 nagyváradi park felújításának befejezése. A december 1, a december 22 és a Bratiano Park modernizálási munkálatait eredetileg május 31-ig kellett volna befejezni, és ha a kivitelező kicsúsznak a határidőből, a polgármesteri hivatal kiszámlázta volna a késedelmi kötbért. A büntetéstől azonban egyelőre megmenekültek a cégek, ugyanis mint a Sebastian Márk is a polgármesteri hivatal műszaki igazgatója elárulta, újabb 1 hónap haladékot kaptak a munkálatokra, így az új céldátum június 30-a lett. Míg a Bratiano Parkban már az utolsó simításokat végzik, a december 22 parkban maga az önkormányzat kért plusz munkálatokat, ami érthetővé teszi a csúszást. A december 1 park viszont még nagyon távol áll a befejezéstől, és igencsak kérdéses, hogy az extra 1 hónap elég lesz-e arra, hogy a kivitelező a munka végére érjen. Az eperben, a szőlőben és a narancsban található a legtöbb növényvédőszer maradvány, áll az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság jelentésében. Az adatok azt mutatják, hogy a vizsgált szamóca minták több mint 70%-a tartalmazott szermaradványokat, így ez a gyümölcs került a rangsor első helyére. A második helyet a szőlő foglalja el, a Spanyolországból származó csemegeszőlő esetében pedig a minták körülbelül 60%-ában mutattak ki magas szermaradvány szintet. A harmadik helyen a narancs áll. A kutatás során több országból származó emberi fogyasztásra szánt gyümölcs és zöld mintákat ezreit elemezték. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a tesztelt termékek többsége megfelel a jogszabályokban előírt élelmiszerbiztonsági határértékeknek.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon akár 28 fokot is mérhetünk napközben, éjjel pedig 14 fok körül alakul a hőmérséklet. A szél megélénkülhet, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Ugyanakkor számottevő fronthatás nem terheli a szervezetünket.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Az új közúti aluljárók építése miatt több autóbuszjárat útvonala megváltozott. Konkrétan a 11, 13, 13 G, 17, 18, 29, 30, 32, 39, 40 és a 722-es buszok vonalán kell számolnotok módosulással, amelynek részletei kapcsán feltétlenül érdeklődjetek az OTL weboldalán vagy a telefonos applikáción. Újraindult a forgalom Nagyváradon az Onest Tilor utcai aluljáró felett található körforgalomban. Az autósok ismét mindkét irányban közlekedhetnek a Tudor Vladimirescu utca és az Onest Tilor utca között, valamint ismét el lehet jutni autóval az Aradin és az Alexandru Kazaban útra is. A 14-es és a 14P jelzésű autóbuszok is visszatértek eredeti útvonalukra, és ismét a Tudor Vladimirescu, Onest Tilor és Löposuli utcák kereszteződésében található körforgalmon keresztül közlekednek. Egyébként az aluljárónál a munkálatok tovább folytatódnak, emiatt a Löposuli utca irányába továbbra is le lesz zárva a forgalom. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván mindenkinek a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: No, 3-2-1 a Sláger Plusz harmadik órájába kezdünk bele, június 4-én csütörtökön, tehát kispénteken. Ez pedig a Plusz FM, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, úgyhogy a lehető legjobb helyen jártok és a legjobb kezekben vagytok. A mikrofonnál továbbra is Kessérű Tomi. Hát Magyarországról hozok majd egy hírt az óra második felében, de ez ugyanúgy hát nálunk is valós veszély lehet. Az elektromos roller egészen pontosan, ami szakértők szerint hát egy potenciális fegyver, és drámai nyárra készülnek a kórházak, legfőképpen a fiatalokkal kapcsolatban, úgyhogy nálunk is nem árt odafigyelni a felnőtteknek, a szülőknek, az ifjúságra, hogy mivel és hogy mennyire száguldoznak, nehogy aztán baleset történjen. Én is száguldok közben nektek fontos infókkal, helyi aktualitásokkal és természetesen slágerekkel és magyar kedvencekkel. Hál' Istennek teljes biztonságban itt a Pluszon.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy vá-

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Figyelem, figyelem, továbbra is fontos info helyből itt a Plusz FM-en a Sláger Plusz harmadik órájában. Hát, ha esetleg van olyan még, aki nem hallotta. Elveszítik a lakóhelyi parkolóhelyeiket azok a nagyváradiak, akik június 10-ig nem hoznak létre felhasználói fiókot, és nem frissítik személyes adataikat az erre a célra létrehozott elektronikus felületen. A polgármesteri hivatal közleménye szerint a rendszerben már valamennyi, összesen 20.770 kiosztott parkolóhely szerepel. A parkolóhelyek használói a fiók létrehozását követően frissíthetik adataikat, ami szükséges a parkolóhely használati szerződés elkészítéséhez, valamint a parkolóhelyet azonosító tábla legyártásához. A közleményben kiemelik, hogy a portal.parkar.oradia.ro oldalon a fiók létrehozása és az adatok frissítése elengedhetetlen a már kiosztott parkolóhely megtartásához. A szabályzat elfogadását követően meghatározott 3 hónapos határidő, ugye 2026. június 10-én jár le. Amennyiben a parkolóhely tulajdonosa eddig az időpontig nem hoz létre fiókot és nem aktualizálja adatait, elveszíti a parkolóhelyét. Ezek a helyek ismét szabaddá válnak, és az elektronikus platformon keresztül nyilvános licitre bocsátják őket. Az önkormányzat arra kéri az érintetteket, hogy ne hagyjátok az utolsó napokra az ügyintézést, és az adatokat figyelmesen a szükséges dokumentumok, személyigazolvány, forgalmi engedély, tulajdoni lap vagy bérleti szerződés alapján töltsétek ki. Ha hibás vagy hiányos adatokat adtok meg, akkor a platform nem hitelesíti a fiókot, ami szintén a parkolóhely elvesztését eredményezheti, úgyhogy csak figyelmesen, és ne feledkezzetek meg a határidőről, ez 2026. június 10-e.

0: slágerek és magyar kedvencek. Remélem, hogy jó a felhozatal csütörtökön is itt a Plusz FM-en, a Sláger Pluszban, és természetesen jönnek folyamatosan a helyi infók is. A helyi tanács által elfogadott szabályzat szerint a kikapcsolódni vágyók a szilvásban és más később kijelölendő helyszíneken készíthetnek ugyan ételt nyílt tűzön, de kizárólag biztonságos körülmények között, ez nagyon fontos. A nyílt tűz használatát engedélyező piknikező helyeket kötelező módon fel kell szerelni magas hőmérsékletnek ellenálló, a tűzvédelmi előírásoknak megfelelő fix tűzrakóhelyekkel. Kizárólag tűzoltásra szolgáló vízforrással, mobil illemhelyekkel vagy mosdókkal, valamint szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas szemetesekkel. A rendelkezések szerint tüzet kizárólag az üzemeltető által kialakított fix tűzrakóhelyen lehet gyújtani reggel 8 és este 22 óra között. Tilos lesz tüzet gyújtani erős szélben, vörös vagy narancssárga figyelmeztetés idején, szélsőséges aszály esetén, illetve tűzveszélyre figyelmeztető riasztások alatt. A szabályzat megtiltja a benzin, gázolaj, alkohol vagy hígító használatát a tűz meggyújtására vagy felerősítésére, valamint a hulladék elégetését is. A piknikező helyeken többek között tilos sátrak vagy engedély nélküli mobil grillsütők felállítása, a szemét eldobálása, az edények mosása természetes vizekben, illetve a hangos zene hallgatás. A tűz nem megfelelő használatáért kiszabható bírságok 1500 lejnél kezdődnek, és a szabálysértés súlyosságától függően elérhetik a 2500 lejt is. A bírság mellette a szabálysértőknek a károkat is meg kell téríteniük. Az új szabályzat magánszemélyekre és jogi személyekre, valamint rendezvényszervezőkre egyaránt vonatkoznak, úgyhogy csak szabályosan, hogy ne történjen baj, és hogy ne legyen bírság a vége. Köszönöm szépen!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért. Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon, a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók, szakértelem, bizalom.
2: És most vissza a zenéhez.
0: További nagyon szuper nyarat és kellemes csütörtököt kívánok nektek itt a Sláger Plusz harmadik órájában. Óvatosan az elektromos rollerekkel, azt mondják a szakemberek, hogy tulajdonképpen ez egy potenciális fegyver. A szomszédban Magyarországon például már drámai nyárra készülnek a kórházak, de egyébként ez ugyanúgy igaz lehet ránk is, vagy bármelyik más városra, például itt Európában. Jönnek a részletek nem sokára, mindenkinek balesetmentes jó utat kívánok, slágerekkel és magyar kedvencekkel.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

No, itt a Sláger Plusz harmadik órájában, ahogyan mondtam nektek, ugye Magyarországról hozok egy hírt a folytatásban, de ez egyébként itt nálunk is ugyanúgy érdekes és aktuális lehet. Az egyik magazin szerint a magyar kórházak felkészültek a legrosszabbra. Az elmúlt évek adatai alapján idén-nyáron is drámaian megugorhat az elektromos rolleres balesetek száma. A sürgősségi osztályok már most több sérültet látnak el, mint tavaly ilyenkor, és a traumatológusok szerint a trend teljesen egyértelmű. A rollerek gyorsabbak, a városok zsúfoltabbak, a védőfelszerelés pedig továbbra is ritka. A leggyakoribb sérülések a fejsérülések, csuklótörések és kulcscsontörések, de egyre több a súlyos műtétet igénylő eset is. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a balesetek jelentős része éjszaka, ittas állapotban vagy nagyon nagy sebességnél történik. Sokszor úgy, hogy a roller használója még a közlekedési szabályokkal sincs tisztában. A kórházak szerint a helyzetet súlyosbítja, hogy a rollerek gyakran megosztott közlekedési térben haladnak. Egyszerre jelennek meg a járdán, az úttesten és a kerékpárúton, ami kiszámíthatatlanná teszi a forgalmat. Több város fontolgatja már a szigorítást, például sebességkorlátozást vagy kötelező éjszakai világítást. A nyár tehát nem csak a szabadságról, hanem a felelősségről is szól. A rollerezés gyors, kényelmes és trendi, de egy pillanatnyi figyelmetlenség is nagyon komoly következményekkel járhat. És talán ez a lényeg, a város akkor lesz biztonságos, ha mindannyian úgy közlekedünk, mintha számítana, hogy hogyan tesszük ezt nyilvánvalóan. És ez nem csak Magyarországra, nem csak Budapestre, hanem akár Nagyváradra is érvényes lehet, de említhetném Berlint vagy éppen Londont, úgyhogy oda kell figyelni kérem szépen a fiatalságra, az elektromos roller nem játékszer, azért ezek akár 60 km/h is tudnak menni. Védőfelszerelésnél egy ekkora bukás az végzetes lehet, úgyhogy mindenki csak óvatosan tartsuk be a szabályokat, és próbáljuk meg helyesen közlekedni és épségben célba érni. Én meg adom közben a fületekbe az aláfestést itt a pluszon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: A Sláger Plusz harmadik órájára is pontot teszünk, de nincs megállás, nem mondunk csütörtököt június 4-én kispénteken, hanem természetesen folytatjuk. Mindjárt hozzuk nektek a friss információkat, a híreket, amelyeket a mai napon Petru Anita szállít, fogadjátok nagyon sok szeretettel. A hírek után természetesen jövök vissza, és startol a negyedik óra, a negyedik felvonás itt a Pluszon, méghozzá egy újabb nagy kedvenccel, ami ez lesz.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Igazi szenzáció.
3: Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos.
4: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Az áramárának tekintetében dobogósok vagyunk az Európai Unióban. Májusban csak Írországban és Olaszországban került többe az elektromos energia. Az Európai Bizottság igazságügyi és fogyasztóvédelmi főigazgatóságához fordult a nagyváradi Premontrei rendházügyében Kulcsár Terza József parlamenti képviselő. Akár 200 ezer euró támogatást is kaphatnak a diaszpóra itthon fektet be elnevezésű programmal a külföldön élő itthon vállalkozásba kezdő román állampolgárok. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. 109,52 euró per megawattóra volt májusban másnapi szállításra a villanyárom átlagára a bukaresti áramtőzsdén. Ez közel 25 euróval, 39%-kal haladta meg az egy évvel korábbi értéket. Áprilishoz képest 16%-kal, közel 15 euróval drágult az elektromos energia a nagybani piacon. A villanyáram csak Írországban és Olaszországban volt drágább, mint nálunk. Németországban az átlagár 11 euróval volt alacsonyabb, mint Romániában, míg a franciaországi ára felét sem tette ki a hazainak. Idehaza a kínálat csökkenése miatt ugrott meg az áram nagykereskedelmi ára, mivel a csernavodai atomerőművet műszaki felülvizsgálat miatt leállították, a petrobrázi erőmű pedig csökkentett kapacitással termelt. Az áram nagybani piaci árának a tekintetében már tavaly is a legdrágább uniós tagállamok közé tartoztunk. A szolgáltatók által a másnapi szállítási piacon vásárolt villanyáram mennyisége Romániában az országos fogyasztás mintegy 30%-át teszi ki. Az Európai Bizottság igazságügyi és fogyasztóvédelmi főigazgatóságához fordult a nagyváradi Premontrei rendházügyében Kulcsár Terza József parlamenti képviselő. Ezt ő maga jelentette be a Facebook oldalán. A parlamenti képviselő, aki egyben a Magyar Polgári Erő nevű kispártelnöke, azt írta, Brüsszelbe küldött levelében Fejes Rudolf Anzelm apát Premontrei prépos prelátus rendházból való kilakoltatására hívta fel a figyelmet. Jelezte az uniós szerveknek, hogy a román állami hatóságok súlyosan megsértették az Európai Unió alapjogi chartájának, valamint az emberi jogok európai egyezményének egyes cikkelyeit, amikor kilakoltatták az apátot. Fejes Rudolf Anzelm apátot május 27-én hajnalban lakoltatták ki a nagyváradi önkormányzat képviselői a Premontrei rendház önkormányzatnak ítélt helyiségeiből, miután áttörték az egykori Premontrei gimnázium és a rendház közötti falat. Akár 200 ezer euró támogatást is kaphatnak a Diaszpóra itthon fektet be elnevezésű programmal a külföldön élő, itthon vállalkozásba kezdő román állampolgárok. A 100 millió eurós összköltségvetésű kezdeményezés azokat a külföldön élő román állampolgárokat kívánja támogatni, akik mikro, kis vagy közepes méretű új vállalatokon keresztül akarnak Romániában befektetni. Támogatásra az a 3 évnél fiatalabb vállalkozás jogosult, amelynek többségi tulajdonosa vagy tulajdonosai olyan román állampolgárok, akik a hitelkérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 12 egymást követő hónapon át külföldi lakóhelyel vagy bejelentett tartózkodási helyen rendelkeztek, illetve a finanszírozási kérelemben megjelölt területen mérvadó szakmai tapasztalattal, tanulmányokkal rendelkeznek, vagy jártasak a cégvezetésben.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon akár 28 fokot is mérhetünk napközben, éjjel pedig 14 fok körül alakul a hőmérséklet. A szél megélénkülhet, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Ugyanakkor számottevő fronthatás nem terheli a szervezetünket.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
0: Megkezdődtek Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Krisulnál. A forgalmat emiatt teljesen lezárták a Republicsi útnak a Petőfi Park és a Georgia Enescu Magyaró utcák kereszteződése közötti szakaszon. Több közeli utca forgalmi rendje is megváltozott. A Louis Pasteur utca Zsák utcává vált, a volt rendelőintézet, sárga épület és a Körös üzletház között. A Brásovolói utcának a Rovina és a Fő utca közötti szakasza két irányú lett a Dunöre utca felé is felől, a Republicsinél pedig csak jobbra lehet majd kanyarodni a Brásovolói utcából. Ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Megér út és az NSZQ Dózsa-György utcák találkozásánál. Az NSZQ Megér és Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen két irányúvá vált. A Trajan Park és az NSZQ utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. Megnyitották a Franz Schubert utcát, ahol a Trajan Park felől lehet haladni a parkolóházig. A Tribunálolói utca forgalmi iránya pedig megfordult. Ezentúl a Franz Schubert utca felől lehet a Trajan Park irányába haladni. Az NSZQ utcában a Börögánolói utca és a Magyar út között szintén megváltozott a haladási irány. Nem megszokásból vezessetek, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: No hát akkor a Sláger Plusz utolsó negyedik órája veszi kezdetét június 4-én csütörtökön kispénteken. Nagyon szép napot kívánok nektek és továbbra is jó rádiózást. A mikrofonnál Kessérű Tomi. Hát kérem szépen, a retro házatájáról és témaköréből hozok majd nektek egy hírt ebben az órában, ugyanis újra divat lett, képzeljétek el, a 70-es, 80-as évek otthoni diavetítése. Ki emlékszik még erre, ugye előkerültek a diavetítők, kiraktuk a vásznat, vagy éppen a falra vetítettünk, és hát úgy néztük ezeket a mesefilmeket, közösen óriási élmény volt ez annak idején, amikor még nem volt mondjuk videomagnó. Hát a mai fiatalok úgy látszik, hogy újra átélik ezt a korszakot, ezzel kapcsolatban is beszélgetünk az óra második felében. Továbbra is folytatódik még a helyben járó rovatunk is, hiszen jönnek ugye fontos infók, helyi aktualitások is, és persze pörgetem nektek a jó zenéket, úgyhogy kellemes csütörtököt, még egyszer jó rádiózás nektek itt a Plusszon.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy vár.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Most Reggel Plusz negyedik órájában is van még nálam két helyi hír, híme az első. A nagyváradi helyi tanács legutóbbi ülésén elfogadta a K. Nagy Sándor utca korszerűsítésére vonatkozó műszaki gazdasági mutatókat. A Zoncsa telepen található utca 776 méter hosszú. Jelenleg kavicsos burkolatú, műszaki állapota pedig nem megfelelő. A megvalósíthatósági tanulmány teljes körű korszerűsítést irányoz elő. A munkálatok során új úttestet építenek, járdákat alakítanak ki, bővítik a közvilágítási hálózatot, zöldövezeteket alakítanak ki, valamint kiépítik az ingatlanokhoz vezető bejáratokat. A beruházás részeként megoldják a csapadék vízelvezetését is, egy új gyűjtő és elvezető rendszer kiépítésével. A projekt összértéke áfával együtt közel 6 millió lej, a kivitelezés becsült időtartama pedig 6 hónap. A polgármesteri hivatal közleményében azt írja, a beruházás része annak a programnak, amelynek célja a lakónegyedek úthálózatának korszerűsítése, a közlekedési feltételek javítása és a városi környezet minőségének emelése. Nem sokára hozok még egy hírt, úgyhogy maradjatok velem, most viszont pörögnek a slágerek és a magyar kedvencek.

0: és akkor itt a hír, amit ígértem nektek nem is olyan régen. A nagyváradi önkormányzat 150 ezer lejtszán a Bodola Gyula stadion elavult eredményjelzőjének cseréjére. Noha a létesítmény sorsáról már évekkel ezelőtt döntés született. A 2026-os helyi költségvetés május 28-ai módosításában szerepel, az a 150 ezer lejes tétel, amelyből új eredményjelző táblát vásárolnának a Bodola Gyula stadion számára. A jelenlegi elektronikus eredményjelzőt még 2011-ben vásárolták, akkor 140.098 lejbe került áfa nélkül. Azóta több alkalommal is javításra szorult, az utóbbi időszakban pedig egyre gyakrabban, szinte az összes hazai mérkőzésen jeleztek hibát. A 2011-es felszerelés idején az eredményjelző elhelyezése sem aratott osztatlan sikert. A jobb oldali lelátó részen kapott helyet, szemben azzal az oldallal, ahol a régi eredményjelző állt, emiatt több szurkoló is kifogásolta a döntést. A Városháza akkori magyarázata szerint azért választották ezt a helyet, mert a mérkőzések megszokott déli időpontjában ott kevésbé zavarja a napsütés a láthatóságot. Az eredményjelző felszerelésekor 78 ülőhelyet is megszüntettek a lelátón. Az akkori indoklás szerint más megoldás jelentősen drágább lett volna, mivel a stadion szerkezete miatt külön tartó oszlopokra lett volna szükség. A mostani beruházás kapcsán az is kérdésként merült fel, hogy az új eredményjelzőt idővel átviszik-e a tervezett új stadionba, vagy a Bodola Gyula stadion lebontásával együtt ez is fölöslegessé válik. A Bihari Napló ezzel kapcsolatban megkereste a váradi klubot, amelynek tájékoztatása szerint a Bodola stadion lebontását követően az eredményjelző táblát a Kolozsvári úti Motorul stadionba költöztetik át.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsuk, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsuk, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
2: Nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t. Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron! Divat, védelem, kényelem! Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra, nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon! Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
1: És most vissza a zenéhez!
0: A Sláger Plusz negyedik órájában a kőkemény retro lesz a főszerepben, nem sokára majd diafilmet fogunk nézni, diát fogok nektek vetíteni. Ugyanis képzeljétek el, újra divat lett a 70-es évek otthoni diavetítése. Kik azok, akik még emlékeznek rá, vagy csinálták ezeket a magasba, nekem is volt diavetítőm ilyen mesefilmekkel. Hát úgy látszik, hogy a mai fiatalság is újra felfedezi ezt az egykori nagy sikerű trendet. Mi pedig hát közben felfedezzük a jó zenéket itt a Pluszon, ugye?
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

a Sláger Plusz negyedik órájában akkor retrózzunk egy kicsit. Hát kérem szépen, a retró most egy egészen más területen robbant be. Képzeljétek el, újra divat lett a 70-es évek otthoni diavetítésen. Ki az, aki még emlékszik rá? A nagy európai fotolaborok szerint az elmúlt fél évben több mint 40%-kal nőtt a kereslet a régi diafilmek digitalizálására, és egyre többen vásárolnak felújított vagy éppen új vetítőgépeket is. A trendet a családi közösségi oldalak indították be. Fiatalok tömege fedezi fel, hogy a nagyszülők padlásán hát ott porosodnak a régi mesék, például a Vuka, Mazsola vagy éppen a Kockásfülű Nyúl, és ezeket ma már közös esti programként vetítik újra. Tök jó. A retro rajongók szerint a diavetítés varázsa egyébként abban rejlik, hogy lassú, közös, figyelős élmény, ami teljesen ellentéte ugye a mai pörgős tartalomfogyasztásnak. A nosztalgia akkora lendületet kapott, hogy több magyar kiadó bejelentette, újra nyomják a klasszikus diafilmeket, sőt néhányat modern, ledes vetítőkhöz optimalizált változatban is kiadnak. A szakértők szerint ez a hullám azért különleges, mert most először nem a divat vagy a zene, hanem a régi családi rituálék kerültek a retro trend élére. A retro tehát tovább él, és ráadásul most a nappalink falán kell új életre. Jó kis nyári progi lehet ez egyébként, ha vannak ilyen diafilmek valahol a tarsolyban, a pincében, a szekrények mélyén, akkor érdemes szerezni hozzá egy eszközt, összeül a család, és mondjuk egy jó kis nyári estén meg lehet nézni egy, nem tudom, magyar népmeséket, vagy egy Vukot, vagy bármi más egyebet. Szerintem egészen más élmény lesz, mint amikor az ember a TikTokot görgeti, úgyhogy ha tehetitek, akkor mindenképpen próbáljátok ki. Most viszont jó zenéket hallgatunk itt a Pluszon, a nyár hivatalos rádiójában, természetesen a Sláger Pluszban jönnek a legjobbak.

0: Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: Csütörtökön is véget ért a műszak június 4-én. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt töltöttük az elmúlt 4 órát itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a Sláger Pluszban természetesen. Keserű Tomi voltam vagyok és leszek, holnap is várlak benneteket a szokott időben és helyen, addig pedig vigyázzatok magatokra, legyetek jók és további jó rádiózást kívánok. Nem sokára jönnek a hírek Petru Anitától, én pedig búcsúzzom még hozzá ezzel a dallal. Hello mindenkinek!
2: Itt a Plusz FM. Reklám.
3: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Június 10-ig a 250 g-os Fortuna Rendezvous őrölt kávé ára 19,99 bani, valamint az 1 kg-os cukor ára mindössze 2,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta. Hozzászoktál, hogy szeretteid csak egy kattintásnyira vannak? Most még közelebb lehetnek. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyisd lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz nulla számla vezetési díjjal és Benere deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiköszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Takarékoskodásban élen jár a hazai lakosság, de nem mond le a minőségi élelmiszerekről. Felavatták a német EBM Pabst második nagyváradi üzemét. A cég beépített mesterséges intelligenciával ellátott felhőből is irányítható ventilátort gyárt. Sürgősségi rendelettel szigorított a kormány a külföldi munkaerő toborzását illetően. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Románia az első helyen áll Közép- és Kelet-Európában az élelmiszervásárlásokkal kapcsolatos megtakarítások tekintetében, ugyanakkor a romániaiak továbbra is azok közé tartoznak, akik leginkább hajlandóak megfizetni a friss, minőségi termékeket. A lakosság több módszert is keres arra, miként lehet spórolni az élelmiszervásárlások során. A felmérésben 13 ország vásárlási szokásait vizsgálták, és Románia az egyik olyan ország, ahol igencsak megnőtt a takarékosság mértéke. Ugyanakkor a hazai fogyasztók a leginkább hajlandóak kiváló minőségű termékeket vásárolni. A prémium termékek iránti vásárlási szándék 16% pontos növekedést mutat, szemben az európai 2% pontos értékkel. Felavatták a német EBM Pabst második nagyváradi üzemét, mely 18.500 négyzetméter alapterületű és termelési, raktározási, logisztikai és irodai részlegekből áll. Ez a cég egyetlen nem Németországban működő üzeme, amelyben a termelés mellett tervezés és fejlesztés is folyik. Az építés 10 hónapot vett igénybe, a beruházás értéke 30 millió euró volt. Ez a német vállalat második gyára Nagyváradon, az első 2017 óta működik. A most felavatott üzemben márciusban indult a termelés, azóta mintegy 200.000 intelligens beépített mesterséges intelligenciával ellátott, felhőből is irányítható ventilátort gyártottak. Az alkalmazottak száma jelenleg 200 körül van, a tervek szerint az évtized végére a számuk 200-ra nő. Sürgősségi rendeletet fogadott el a kormány az Európai Unión kívülről érkező külföldi munkaerő toborzását illetően. A rendelet egy internetes platform létrehozásával egyszerűsíti és teszi átláthatóvá az érdekelt vállalkozások hozzáférését a külföldi munkaerőhöz, gyorsítja az eljárásokat és az érintett hatóságok közötti kommunikációt. A jogszabály előírja, hogy csak azok a cégek kapnak engedélyt a külföldi munkaerő közvetítésére, amelyek letétbe helyeznek egy bizonyos összeget, mely fedezi a behozott külföldiek esetleges hazatoloncolásának, valamint a veszélyeztetett helyzetbe került vendégmunkások szociális ellátásának költségeit. Ugyanakkor fedezetként szolgál a hatóságok által kiszabott esetleges bírságok behajtására is.
2: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Rádiós FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a vár falai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
2: Igazi szenzáció!
1: Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
0: van az mester. És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagy vár.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Szinte megfizethetetlenek a lakásárak, Románia hamarosan a bérlők országává válhat. Még várat magára három nagyváradi park felújításának befejezése. A december 1, a december 22 és a Bratiano Park modernizálási munkálatait eredetileg május 31-ig kellett volna befejezni. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság jelentése szerint az eperben, a szőlőben és a narancsban található a legtöbb növényvédőszer maradvány. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A bérlők országává válhat Románia a következő években, melyet befektetési alapok, algoritmusok és a globális tőke irányít, áll a Frames tanácsadó cég elemzésében. Az Ager Press hírügynökség összeállítása szerint a nagyvárosokban teljesen elszabadultak a lakásárak. Az adatok egyértelműen azt mutatják, hogy strukturális szakadék alakult ki a bérek és az ingatlan árak között. Az áremelkedések okai általában ismertek, az építőanyagok drágulása, a logisztikai költségek növekedése, valamint a vidékről a városokba irányuló elvándorlás miatt növekvő kereslet. Az ingatlan árak emelkedésének másik oka, különösen a városközpontokban, az Airbnb-hez és a Bookinghoz hasonló rövid távú szálláskiadó platformok terjedése, melyek jelentős számú lakást vontak ki a hagyományos piacról. Még várat magára három nagyváradi park felújításának befejezése. A december 1, a december 22 és a Bratiano Park modernizálási munkálatait eredetileg május 31-ig kellett volna befejezni, és ha a kivitelezők kicsúsznak a határidőből, a polgármesteri hivatal kiszámlázta volna a késedelmi kötbért. A büntetéstől azonban egyelőre megmenekültek a cégek, ugyanis mint a Sebastian Márk és a polgármesteri hivatal műszaki igazgatója elárulta, újabb egy hónap haladékot kaptak a munkálatokra, így az új céldátum június 30-a lett. Míg a Bratiano Parkban már az utolsó simításokat végzik, a december 22 parkban maga az önkormányzat kért plusz munkálatokat, ami érthetővé teszi a csúszást. A december 1 park viszont még nagyon távol áll a befejezéstől, és igencsak kérdéses, hogy az extra egy hónap elég lesz-e arra, hogy a kivitelező a munka végére érjen. Az eperben, a szőlőben és a narancsban található a legtöbb növényvédőszer maradvány, áll az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság jelentésében. Az adatok azt mutatják, hogy a vizsgált szamócaminták több mint 70%-a tartalmazott szermaradványokat, így ez a gyümölcs került a rangsor első helyére. A második helyet a szőlő foglalja el. A Spanyolországból származó csemege szőlő esetében pedig a minták körülbelül 60%-ában mutattak ki magas szermaradvány szintet. A harmadik helyen a narancs áll. A kutatás során több országból származó emberi fogyasztásra szánt gyümölcs és zöldség minták ezreit elemezték. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a tesztelt termékek többsége megfelel a jogszabályokban előírt élelmiszerbiztonsági határértékeknek.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvény. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon. Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remart üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos, van
1: az a mester. Egy óra csak magyarul. Ez a Plusz FM zenevonat.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a vár falai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.
0: FM-en, interneten és mobilon
3: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
0: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Az áramárának tekintetében dobogósok vagyunk az Európai Unióban. Májusban csak Írországban és Olaszországban került többe az elektromos energia. Az Európai Bizottság igazságügyi és fogyasztóvédelmi főigazgatóságához fordult a nagyváradi Premontrei rendház ügyében Kulcsár Terza József parlamenti képviselő. Akár 200 ezer euró támogatást is kaphatnak a diaszpóra itthon fektet be elnevezésű programmal a külföldön élő itthon vállalkozásba kezdő román állampolgárok. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. 109,52 euró per megawattóra volt májusban másnapi szállításra a villanyáram átlagára a bukaresti áramtőzsdén. Ez közel 25 euróval, 39%-kal haladta meg az egy évvel korábbi értéket. Áprilishoz képest 16%-kal, közel 15 euróval drágult az elektromos energia a nagybani piacon. A villanyáram csak Írországban és Olaszországban volt drágább, mint nálunk. Németországban az átlagár 11 euróval volt alacsonyabb, mint Romániában, míg a franciaországi ára felét sem tette ki a hazainak. Idehaza a kínálat csökkenése miatt ugrott meg az áram nagykereskedelmi ára, mivel a csernavodai atomerőművet műszaki felülvizsgálat miatt leállították, a petrobrázi erőmű pedig csökkentett kapacitással termelt. Az áram nagybani piaci árának a tekintetében már tavaly is a legdrágább uniós tagállamok közé tartoztunk. A szolgáltatók által a másnapi szállítási piacon vásárolt villanyáram mennyisége Romániában az országos fogyasztás mintegy 30%-át teszi ki. Az Európai Bizottság igazságügyi és fogyasztóvédelmi főigazgatóságához fordult a nagyváradi Premontrei rendház ügyében Kulcsár Terza József parlamenti képviselő. Ezt ő maga jelentette be a Facebook oldalán. A parlamenti képviselő, aki egyben a Magyar Polgári Erő nevű kispártelnöke, azt írta, Brüsszelbe küldött levelében Fejes Rudolf Anzelm apát Premontrei prépos prelátus rendházból való kilakoltatására hívta fel a figyelmet. Jelezte az uniós szerveknek, hogy a román állami hatóságok súlyosan megsértették az Európai Unió alapjogi kártájának, valamint az emberi jogok európai egyezményének egyes cikkelyeit, amikor kilakoltatták az apátot. Fejes Rudolf Anzelm apátot május 27-én hajnalban lakoltatták ki a nagyváradi önkormányzat képviselői a Premontrei rendház önkormányzatnak ítélt helyiségeiből, miután áttörték az egykori Premontrei gimnázium és a rendház közötti falat. Akár 200 ezer euró támogatást is kaphatnak a Diaszpóra itthon fektet be elnevezésű programmal a külföldön élő, itthon vállalkozásba kezdő román állampolgárok. A 100 millió eurós összköltségvetésű kezdeményezés azokat a külföldön élő román állampolgárokat kívánja támogatni, akik mikro, kis vagy közepes méretű új vállalatokon keresztül akarnak Romániában befektetni. Támogatásra az a 3 évnél fiatalabb vállalkozás jogosult, amelynek többségi tulajdonosa vagy tulajdonosai olyan román állampolgárok, akik a hitelkérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 12 egymást követő hónapon át külföldi lakóhelyel vagy bejelentett tartózkodási helyen rendelkeztek, illetve a finanszírozási kérelemben megjelölt területen mérvadó szakmai tapasztalattal, tanulmányokkal rendelkeznek, vagy jártasak a cégvezetésben.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Egyetemen, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Takarékoskodásban élen jár a hazai lakosság, de nem mond le a minőségi élelmiszerekről. Felavatták a német EBM Pabst második nagyváradi üzemét. A cég beépített mesterséges intelligenciával ellátott felhőből is irányítható ventilátort gyárt. Sürgősségi rendelettel szigorított a kormány a külföldi munkaerő toborzását illetően. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Románia az első helyen áll Közép- és Kelet-Európában az élelmiszervásárlásokkal kapcsolatos megtakarítások tekintetében, ugyanakkor a romániaiak továbbra is azok közé tartoznak, akik leginkább hajlandóak megfizetni a friss, minőségi termékeket. A lakosság több módszert is keres arra, miként lehet spórolni az élelmiszervásárlások során. A felmérésben 13 ország vásárlási szokásait vizsgálták, és Románia az egyik olyan ország, ahol igencsak megnőtt a takarékosság mértéke. Ugyanakkor a hazai fogyasztók a leginkább hajlandóak kiváló minőségű termékeket vásárolni. A prémium termékek iránti vásárlási szándék 16% pontos növekedést mutat, szemben az európai 2% pontos értékkel. Felavatták a német EBM Pabst második nagyváradi üzemét, mely 18.500 négyzetméter alapterületű és termelési, raktározási, logisztikai és irodai részlegekből áll. Ez a cég egyetlen nem Németországban működő üzeme, amelyben a termelés mellett tervezés és fejlesztés is folyik. Az építés 10 hónapot vett igénybe, a beruházás értéke 30 millió euró volt. Ez a német vállalat második gyára Nagyváradon, az első 2017 óta működik. A most felavatott üzemben márciusban indult a termelés, azóta mintegy 200.000 intelligens beépített mesterséges intelligenciával ellátott, felhőből is irányítható ventilátort gyártottak. Az alkalmazottak száma jelenleg 200 körül van, a tervek szerint az évtized végére a számuk 200-ra nő. Sürgősségi rendeletet fogadott el a kormány az Európai Unión kívülről érkező külföldi munkaerő toborzását illetően. A rendelet egy internetes platform létrehozásával egyszerűsíti és teszi átláthatóvá az érdekelt vállalkozások hozzáférését a külföldi munkaerőhöz, gyorsítja az eljárásokat és az érintett hatóságok közötti kommunikációt. A jogszabály előírja, hogy csak azok a cégek kapnak engedélyt a külföldi munkaerő közvetítésére, amelyek letétbe helyeznek egy bizonyos összeget, mely fedezi a behozott külföldiek esetleges hazatoloncolásának, valamint a veszélyeztetett helyzetbe került vendégmunkások szociális ellátásának költségeit. Ugyanakkor fedezetként szolgál a hatóságok által kiszabott esetleges bírságok behajtására is.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Szinte megfizethetetlenek a lakásárak, Románia hamarosan a bérlők országává válhat. Míg várat magára három nagyváradi park felújításának befejezése, a december 1, a december 22 és a Bratiano Park modernizálási munkálatait eredetileg május 31-ig kellett volna befejezni. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság jelentése szerint az eperben, a szőlőben és a narancsban található a legtöbb növényvédőszer maradvány. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A bérlők országává válhat Románia a következő években, melyet befektetési alapok, algoritmusok és a globális tőke irányít, áll a Frames tanácsadó cég elemzésében. Az Ager Press hírügynökség összeállítása szerint a nagyvárosokban teljesen elszabadultak a lakásárak. Az adatok egyértelműen azt mutatják, hogy strukturális szakadék alakult ki a bérek és az ingatlan árak között. Az áremelkedések okai általában ismertek, az építőanyagok drágulása, a logisztikai költségek növekedése, valamint a vidékről a városokba irányuló elvándorlás miatt növekvő kereslet. Az ingatlan árak emelkedésének másik oka, különösen a városközpontokban, az Airbnb-hez és a Bookinghoz hasonló rövid távú szálláskiadó platformok terjedése, melyek jelentős számú lakást vontak ki a hagyományos piacról. Még várat magára három nagyváradi park felújításának befejezése. A december 1, a december 22 és a Bratiano Park modernizálási munkálatait eredetileg május 31-ig kellett volna befejezni, és ha a kivitelező kicsúsznak a határidőből, a polgármesteri hivatal kiszámlázta volna a késedelmi kötbért. A büntetéstől azonban egyelőre megmenekültek a cégek, ugyanis mint a Sebastian Márk és a polgármesteri hivatal műszaki igazgatója elárulta, újabb egy hónap haladékot kaptak a munkálatokra, így az új céldátum június 30-a lett. Míg a Bratiano Parkban már az utolsó simításokat végzik, a december 22 parkban maga az önkormányzat kért plusz munkálatokat, ami érthetővé teszi a csúszást. A december 1 park viszont még nagyon távol áll a befejezéstől, és igencsak kérdéses, hogy az extra egy hónap elég lesz-e arra, hogy a kivitelező a munka végére érjen. Az eperben, a szőlőben és a narancsban található a legtöbb növényvédőszer maradvány, áll az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság jelentésében. Az adatok azt mutatják, hogy a vizsgált szamóca minták több mint 70%-a tartalmazott szermaradványokat, így ez a gyümölcs került a rangsor első helyére. A második helyet a szőlő foglalja el, a Spanyolországból származó csemegeszőlő esetében pedig a minták körülbelül 60%-ában mutattak ki magas szermaradvány szintet. A harmadik helyen a narancs áll. A kutatás során több országból származó emberi fogyasztásra szánt gyümölcs és zöld mintákat ezreit elemezték. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a tesztelt termékek többsége megfelel a jogszabályokban előírt élelmiszerbiztonsági határértékeknek.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedve.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az áramárának tekintetében dobogósok vagyunk az Európai Unióban. Májusban csak Írországban és Olaszországban került többe az elektromos energia. Az Európai Bizottság igazságügyi és fogyasztóvédelmi főigazgatóságához fordult a nagyváradi Premontrei rendház ügyében Kulcsár Terza József parlamenti képviselő. Akár 200 ezer euró támogatást is kaphatnak a diaszpóra itthon fektet be elnevezésű programmal a külföldön élő itthon vállalkozásba kezdő román állampolgárok. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. 109,52 euró per megawattóra volt májusban másnapi szállításra a villanyárom átlagára a bukaresti áramtőzsdén. Ez közel 25 euróval, 39%-kal haladta meg az egy évvel korábbi értéket. Áprilishoz képest 16%-kal, közel 15 euróval drágult az elektromos energia a nagybani piacon. A villanyáram csak Írországban és Olaszországban volt drágább, mint nálunk. Németországban az átlagár 11 euróval volt alacsonyabb, mint Romániában, míg a franciaországi ára felét sem tette ki a hazainak. Idehaza a kínálat csökkenése miatt ugrott meg az áram nagy kereskedelmi ára, mivel a csernavodai atomerőművet műszaki felülvizsgálat miatt leállították, a petrobrázi erőmű pedig csökkentett kapacitással termelt. Az áram nagybani piaci árának a tekintetében már tavaly is a legdrágább uniós tagállamok közé tartoztunk. A szolgáltatók által a másnapi szállítási piacon vásárolt villanyáram mennyisége Romániában az országos fogyasztás mintegy 30%-át teszi ki. Az Európai Bizottság igazságügyi és fogyasztóvédelmi főigazgatóságához fordult a nagyváradi Premontrei rendház ügyében Kulcsár Terza József parlamenti képviselő. Ezt ő maga jelentette be a Facebook oldalán. A parlamenti képviselő, aki egyben a Magyar Polgári Erő nevű kispártelnöke, azt írta, Brüsszelbe küldött levelében Fejes Rudolf Anzelm apát Premontrei prépos prelátus rendházból való kilakoltatására hívta fel a figyelmet. Jelezte az uniós szerveknek, hogy a román állami hatóságok súlyosan megsértették az Európai Unió alapjogi kártájának, valamint az emberi jogok európai egyezményének egyes cikkelyeit, amikor kilakoltatták az apátot. Fejes Rudolf Anzelm apátot május 27-én hajnalban lakoltatták ki a nagyváradi önkormányzat képviselői a Premontrei rendház önkormányzatnak ítélt helyiségeiből, miután áttörték az egykori Premontrei gimnázium és a rendház közötti falat. Akár 200 ezer euró támogatást is kaphatnak a diaszpóra itthon fektet be elnevezésű programmal a külföldön élő, itthon vállalkozásba kezdő román állampolgárok. A 100 millió eurós összköltségvetésű kezdeményezés azokat a külföldön élő román állampolgárokat kívánja támogatni, akik mikro, kis vagy közepes méretű új vállalatokon keresztül akarnak Romániában befektetni. Támogatásra az a 3 évnél fiatalabb vállalkozás jogosult, amelynek többségi tulajdonosa vagy tulajdonosai olyan román állampolgárok, akik a hitelkérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 12 egymást követő hónapon át külföldi lakóhelyel vagy bejelentett tartózkodási helyen rendelkeztek, illetve a finanszírozási kérelemben megjelölt területen mérvadó szakmai tapasztalattal, tanulmányokkal rendelkeznek, vagy jártasak a cégvezetésben.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
2: I will carry you home, whether it's tonight or 55 years down the road. Oh, I know there's so many ways this could go.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
3: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyaráz a lényeg.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Takarékoskodásban élen jár a hazai lakosság, de nem mond le a minőségi élelmiszerekről. Felavatták a német EBM Pabst második nagyváradi üzemét. A cég beépített mesterséges intelligenciával ellátott felhőből is irányítható ventilátort gyárt. Sürgősségi rendelettel szigorított a kormány a külföldi munkaerő toborzását illetően. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Románia az első helyen áll Közép- és Kelet-Európában az élelmiszervásárlásokkal kapcsolatos megtakarítások tekintetében, ugyanakkor a romániaiak továbbra is azok közé tartoznak, akik leginkább hajlandóak megfizetni a friss, minőségi termékeket. A lakosság több módszert is keres arra, miként lehet spórolni az élelmiszervásárlások során. A felmérésben 13 ország vásárlási szokásait vizsgálták, és Románia az egyik olyan ország, ahol igencsak megnőtt a takarékosság mértéke. Ugyanakkor a hazai fogyasztók a leginkább hajlandóak kiváló minőségű termékeket vásárolni. A prémium termékek iránti vásárlási szándék 16% pontos növekedést mutat, szemben az európai 2% pontos értékkel. Felavatták a német EBM Pabst második nagyváradi üzemét, mely 18.500 négyzetméter alapterületű és termelési, raktározási, logisztikai és irodai részlegekből áll. Ez a cég egyetlen nem Németországban működő üzeme, amelyben a termelés mellett tervezés és fejlesztés is folyik. Az építés 10 hónapot vett igénybe, a beruházás értéke 30 millió euró volt. Ez a német vállalat második gyára Nagyváradon, az első 2017 óta működik. A most felavatott üzemben márciusban indult a termelés, azóta mintegy 200.000 intelligens beépített mesterséges intelligenciával ellátott, felhőből is irányítható ventilátort gyártottak. Az alkalmazottak száma jelenleg 200 körül van, a tervek szerint az évtized végére a számuk 200-ra nő. Sürgősségi rendeletet fogadott el a kormány az Európai Unión kívülről érkező külföldi munkaerő toborzását illetően. A rendelet egy internetes platform létrehozásával egyszerűsíti és teszi átláthatóvá az érdekelt vállalkozások hozzáférését a külföldi munkaerőhöz, gyorsítja az eljárásokat és az érintett hatóságok közötti kommunikációt. A jogszabály előírja, hogy csak azok a cégek kapnak engedélyt a külföldi munkaerő közvetítésére, amelyek letétbe helyeznek egy bizonyos összeget, mely fedezi a behozott külföldiek esetleges hazatoloncolásának, valamint a veszélyeztetett helyzetbe került vendégmunkások szociális ellátásának költségeit. Ugyanakkor fedezetként szolgál a hatóságok által kiszabott esetleges bírságok behajtására is.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Szinte megfizethetetlenek a lakásárak, Románia hamarosan a bérlők országává válhat. Még várat magára három nagyváradi park felújításának befejezése. A december 1, a december 22 és a Bratiano park modernizálási munkálatait eredetileg május 31-ig kellett volna befejezni. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság jelentése szerint az eperben, a szőlőben és a narancsban található a legtöbb növényvédőszer maradvány. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A bérlők országává válhat Románia a következő években, melyet befektetési alapok, algoritmusok és a globális tőke irányít, áll a Frames tanácsadó cég elemzésében. Az Ager Press hírügynökség összeállítása szerint a nagyvárosokban teljesen elszabadultak a lakásárak. Az adatok egyértelműen azt mutatják, hogy strukturális szakadék alakult ki a bérek és az ingatlan árak között. Az áremelkedések okai általában ismertek, az építőanyagok drágulása, a logisztikai költségek növekedése, valamint a vidékről a városokba irányuló elvándorlás miatt növekvő kereslet. Az ingatlan árak emelkedésének másik oka, különösen a városközpontokban, az Airbnb-hez és a Bookinghoz hasonló rövid távú szálláskiadó platformok terjedése, melyek jelentős számú lakást vontak ki a hagyományos piacról. Még várat magára három nagyváradi park felújításának befejezése. A december 1, a december 22 és a Bratiano park modernizálási munkálatait eredetileg május 31-ig kellett volna befejezni, és ha a kivitelezők kicsúsznak a határidőből, a polgármesteri hivatal kiszámlázta volna a késedelmi kötbért. A büntetéstől azonban egyelőre megmenekültek a cégek, ugyanis mint a Sebastian Márk is a polgármesteri hivatal műszaki igazgatója elárulta, újabb egy hónap haladékot kaptak a munkálatokra, így az új céldátum június 30-a lett. Míg a Bratiano parkban már az utolsó simításokat végzik, a december 22 parkban maga az önkormányzat kért plusz munkálatokat, ami érthetővé teszi a csúszást. A december 1 park viszont még nagyon távol áll a befejezéstől, és igencsak kérdéses, hogy az extra egy hónap elég lesz-e arra, hogy a kivitelező a munka végére érjen. Az eperben, a szőlőben és a narancsban található a legtöbb növényvédőszer maradvány, áll az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság jelentésében. Az adatok azt mutatják, hogy a vizsgált szamóca minták több mint 70%-a tartalmazott szermaradványokat, így ez a gyümölcs került a rangsor első helyére. A második helyet a szőlő foglalja el, a Spanyolországból származó csemegeszőlő esetében pedig a minták körülbelül 60%-ában mutattak ki magas szermaradvány szintet. A harmadik helyen a narancs áll. A kutatás során több országból származó emberi fogyasztásra szánt gyümölcs és zöldség minták ezreit elemezték. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a tesztelt termékek többsége megfelel a jogszabályokban előírt élelmiszerbiztonsági határértékeknek.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az áramárának tekintetében dobogósok vagyunk az Európai Unióban. Májusban csak Írországban és Olaszországban került többe az elektromos energia. Az Európai Bizottság igazságügyi és fogyasztóvédelmi főigazgatóságához fordult a nagyváradi Premontrei rendház ügyében Kulcsár Terza József parlamenti képviselő. Akár 200 000 euró támogatást is kaphatnak a Diaszpóra Itthon fektet be elnevezésű programmal a külföldön élő itthon vállalkozásba kezdő román állampolgárok. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok.